0: hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőriei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.

0: Kamureklám.
1: A tehén olyan eszköz, ami emberi fogyasztásra alkalmassá teszi a füvet.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Kamureklám.
2: Háziasszonyokat kérdeztünk, hogy milyen sampont használnak.
3: Én Vidaszaszongó Sengót használok, mert csak megmosom a hajam, és már indulok is.
4: Én Saumát, mert olyan lágy a hajam tőle.
5: Én Zurliktot, mert még az odaégett zsírt is eltávolítja.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Találtak. Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangot bemondónál.

ahol minden sarkon fölszáll a füst a csatornákból, ahol sárga taxik és sokszínű trélerek hatalmasan fordulnak, elegáns négerek és félelmetes kínai negyedek, s a Broadway-n árad ki a színházból a téli tömeg, hidegben, nevetve.

Barry Mason ügyvéd Della Street-tel a titkárnőjével jön kifelé egy palotából a győztes tárgyalás után. Simon és Garfunkel mennek egy hídon, egymás mögött a ködben. Cohen ül egy magányos szobában, füstben, Bronxban, az ócska fűszerüzlet fölött a külső lépcsőházak mentén. Ott dereng a hajnal.

narancsok repülnek, egy nő sikolt, s a magas vasút győztesen húz el Gene Hackman fölött. És ott szemben, aki szomorúan jön, az Al Pacino az örök haver. Robert Redford fordul be a túlsó házkapuján, székek egymáshoz vágva, a kocsma darabokban, de Nicholson kalapja Brandóéhoz ér, semmi baj. Woody, miért röhögsz te ezen az egészen?

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Nem bírod már elviselni.
8: Always look on the bright side of life.
9: A régi ismerős dallam új köntösben.
10: Nézd az élet jó oldalát.
9: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
11: Engem ez így jó.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
0: Egészségedre!
12: Egészségedre!
0: Egészségedre!
12: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőriei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Kamu reklám.
3: A Bajkál-tó vize meleg, mondotta Vlagyimir, és tovább korcsolyázott.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij, ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: Hobby Rádió.
2: Hallom ma is egyre a zenét,

kislány az angoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem,

0: Bubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új köntösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások műsor. Minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: Worldline.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Szivárvány.
4: Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. Több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő hét a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcs tényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió.
6: Műsorajánló.
8: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
11: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
12: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
13: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
14: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 14-én a Bonifác nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név a Bonifatius névből ered, jelentése a jó sors embere, jótevő. Becézése Boni, Bonika, Bonácska, Bónusz, jeles viselői a névnek, első Bonifác pápa, második Bonifác pápa, hetedik Bonifác pápa és 9. Bonifác pápa, valamint ön, kedves Bonifác. Ezen a napon köszöntjük még Aglája, Beke, Bekény, Bekes, Gemma, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Julianna, Korália, Násfa, Ompoly, valamint Paszkália nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1610. május 14-ével kezdünk, ekkor IV. Henriket Franciaország és Navarra királyát, az első Bourbon uralkodót meggyilkolta a Nyílt utcán egy fanatikus katolikus, François Ravaillac. Utódja 13. Lajos volt, akinek kiskorúsága alatt az özvegy királyné Medici Mária gyakorolta a hatalmat, 13. Lajos ténylegesen csak 1617-ben jutott hatalomra. És 33 évvel később ehhez a családhoz kapcsolódva 1643. május 14-én 13. Lajos halála után a 4 éves 14. Lajos lett Franciaország királya. 1666-ig az anyakirálynő ausztriai Anna töltötte be a régen szerepét, valamint első minisztereként Jules Mazarin bíboros vezette az államügyeket. Folytatjuk a 18. század végével, 1796. május 14-én Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást. A 19. századra ugrunk, 1862. május 14-én Adolf Nikol Svájcban szabadalmaztatta a kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet. A kronográf stop mechanizmussal készült karóra vagy zsebóra, melynek van start, állj és nulla helyzete. Még mindig ebben a században járunk, 1897. május 14-én doktorrá avatták az első magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát. A 20. század közepére ugrunk, 1944. május 14-én megszületett George Lucas, producer, író, rendező. 11 évet lépünk előre, 1955. május 14-én aláírták a Varsói szerződést. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény. Előre lépünk 1969. május 14-ére, ekkor született Melbourne-ben Cate Blanchett Oscar-díjas ausztrál színésznő. Ismertebb filmjei a Gyűrűk ura trilógia, a Gyilkosok is a Mennyországba mennek, a Tehetséges Mr. Ripley és az Elizabeth, amiért Golden Globe-díjat is kapott a legjobb női főszereplőként. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!
4: 2026. május 14-e csütörtök. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 16-tól 20. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani?

0: Elmélkedés. Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és majd megláttok engem, olvassuk az evangéliumban. Ez a mondat rejtélyesen hangzik, és nem véletlen, hogy felidézi bennünk is a tanítványok zavarát. Ez a mondat szinte az egész húsvéti esemény sűrítménye. A szenvedés, halál, feltámadás és az elrejtőző, mégis jelenlévő Úr titka. A keresztény életben gyakran érezzük, hogy nem látjuk az Urat. Az imádság száraz, a világ közönye elcsüggeszt, a szenvedés homályba burkolja Isten arcát. Jézus ezzel a kijelentéssel minket is megszólít. Lesznek időszakok, amikor nem láttok, de ez nem a vég. A távozás a szeretet útjának része. A látás nem mindig testi, hanem hitből fakadó, de ez is találkozás. Jézus nem titkolja, hogy tanítványai sírni fognak. A világ örül majd, ők pedig gyászolnak. Az evangéliumi szavak megrendítően életszerűek. A tanítvány sokszor éppen a fájdalmak mélyén találkozik Istennel. Ám Jézus ígérete biztos, a szomorúságotok örömre fordul. Ez nem olcsó vígasz, hanem húsvéti ígéret. A halálból élet lesz, a sötétségből világosság, a könnyekből öröm. A tanítvány útja nem mentes a szomorúságtól, de nem is marad abban. A keresztény öröm mindig a reményre épül. Nem felszínes derű, hanem annak tudata, hogy Isten hűséges, és amit Jézus ígért, az biztosan beteljesedik. Uram Jézus, sokszor érzem, hogy eltávolodtál, és nem látlak téged. De tudom, hogy csak egy kis idő ez a hit próbája számomra. Adj erőt, hogy ebben a kis időben is hűséges maradjak hozzád, és ne a világ mulandó örömeire figyeljek, hanem rád, aki újra megjelensz, amikor elérkezik az idő. Hiszem, hogy szomorúságomat örömre fordítod, és találkozni fogok veled, talán másként, mint vártam, de valóságosan. Erősítsd meg bennem a reményt és a szeretetet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a jelenlegi élettani ismeretek szerint a különféle sok alkotó elemei biztosítják a sejtek összehangolt működéséhez elengedhetetlen, az ingerületek továbbításához szükséges elektromos vezetőképességet? 2001-ben több mint 200 millió tonna sót állítottak elő a világon.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Mecseki betyárgomból leves fogunk készíteni. Csontból és a zöldségek egyik feléből csontlevest készítünk. A másik felét betétre vágjuk, finomra vágott hagymán zsíron, olajon megpároljuk, közben apróra vágott petrezselyemzölddel meghintjük, zöld borsót adunk hozzá, és már ha puha, világos rántással besűrítjük. Tálalás előtt tojássárgákkal elkevert tejszínnel dúsítjuk. Elkészítjük a betyárgombócokat. A burgonyát héjában megfőzzük, forró lehámozzuk és azonnal áttörjük. A nyomódeszkára terítjük és hozzáadjuk a lisztet, zsírt, sót, tojást. Összedolgozzuk, és egy negyed vastagságúra kinyújtjuk, 7x7 cm-es kockákra vágjuk fel. A ledarált húst a vörös hagymával lepirítjuk, fűszerezzük, sóval, borssal, ételízesítővel, majd elosztjuk a burgonyatésztán. Gombócokat formálunk belőle, és a levözben kifőzzük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőriei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. kisfilmkészítés.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
10: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
11: Társadalmi célú közleményt hallotta.
12: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
14: Május 14-e csütörtök. A fővárosban tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Lőrinc utcát, illetve a Nyár utcát is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra kell készülni. A 11. kerületben lezárták a Török Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között, mert felújítják. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után vízvezeték javítása kezdődött, ezért itt útszűkületen kell áthajtani. Szintén útszűkületre számítsanak a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál közműjavítás miatt. Ma 10 és 12 óra között a 3-as villamos helyett a Gubacsi út, Határút és az Ecseri út között pótlóbusszal lehet majd utazni veszélytelenítés miatt.
11: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
15: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 14-én a Bonifác nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név a Bonifatius névből ered, jelentése a jó sors embere, jótevő. Becézése Boni, Bonika, Bonácska, Bónusz, jeles viselője névnek első Bonifác pápa, második Bonifác pápa, hetedik Bonifác pápa és 9. Bonifác pápa, valamint ön, kedves Bonifác. Ezen a napon köszöntjük még Aglája, Beke, Bekény, Bekes, Gemma, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Julianna, Korália, Násfa, Ompoly, valamint Paszkália nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1610. május 14-ével kezdünk, ekkor IV. Henriket Franciaország és Navarra királyát, az első Bourbon uralkodót meggyilkolta a Nyílt utcán egy fanatikus katolikus, François Ravaillac. Utódja 13. Lajos volt, akinek kiskorúsága alatt az özvegy királyné Medici Mária gyakorolta a hatalmat, 13. Lajos ténylegesen csak 1617-ben jutott hatalomra. És 33 évvel később ehhez a családhoz kapcsolódva 1643. május 14-én 13. Lajos halála után a 4 éves 14. Lajos lett Franciaország királya. 1666-ig az anyakirálynő Ausztriai Anna töltötte be a régen szerepét, valamint első minisztereként Jules Mazarin bíboros vezette az államügyeket. Folytatjuk a 18. század végével, 1796. május 14-én Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást. A 19. századra ugrunk, 1862. május 14-én Adolf Nikol Svájcban szabadalmaztatta a kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet. A kronográf stop mechanizmussal készült karóra vagy zsebóra, melynek van start, állj és nulla helyzete. Még mindig ebben a században járunk, 1897. május 14-én doktorrá avatták az első magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát. A 20. század közepére ugrunk, 1944. május 14-én megszületett George Lucas, producer, író, rendező. 11 évet lépünk előre, 1955. május 14-én aláírták a Varsói szerződést. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény. Előre lépünk 1969. május 14-ére, ekkor született Melbourne-ben Kate Blanchett Oscar-díjas ausztrál színésznő. Ismertebb filmjei a Gyűrűk ura trilógia, a Gyilkosok is a mennyországba mennek, a Tehetséges Mr. Ripley és az Elizabeth, amiért Golden Globe-díjat is kapott a legjobb női főszereplőként. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 14-e csütörtök. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 16-tól 20. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani ezzel? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Elmélkedés. Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és majd megláttok engem, olvassuk az evangéliumban. Ez a mondat rejtélyesen hangzik, és nem véletlen, hogy felidézi bennünk is a tanítványok zavarát. Ez a mondat szinte az egész húsvéti esemény sűrítménye. A szenvedés, halál, feltámadás és az elrejtőző, mégis jelenlévő Úr titka. A keresztény életben gyakran érezzük, hogy nem látjuk az Urat. Az imádság száraz, a világ közönye elcsüggeszt, a szenvedés homályba burkolja Isten arcát. Jézus ezzel a kijelentéssel minket is megszólít. Lesznek időszakok, amikor nem láttok, de ez nem a vég. A távozás a szeretet útjának része. A látás nem mindig testi, hanem hitből fakadó, de ez is találkozás. Jézus nem titkolja, hogy tanítványai sírni fognak. A világ örül majd, ők pedig gyászolnak. Az evangéliumi szavak megrendítően életszerűek. A tanítvány sokszor éppen a fájdalmak mélyén találkozik Istennel. Ám Jézus ígérete biztos, a szomorúságotok örömre fordul. Ez nem olcsó vígasz, hanem húsvéti ígéret. A halálból élet lesz, a sötétségből világosság, a könnyekből öröm. A tanítvány útja nem mentes a szomorúságtól, de nem is marad abban. A keresztény öröm mindig a reményre épül. Nem felszínes derű, hanem annak tudata, hogy Isten hűséges, és amit Jézus ígért, az biztosan beteljesedik. Uram Jézus, sokszor érzem, hogy eltávolodtál, és nem látlak téged. De tudom, hogy csak egy kis idő ez a hit próbája számomra. Adj erőt, hogy ebben a kis időben is hűséges maradjak hozzád, és ne a világ mulandó örömeire figyeljek, hanem rád, aki újra megjelensz, amikor elérkezik az idő. Hiszem, hogy szomorúságomat örömre fordítod, és találkozni fogok veled, talán másként, mint vártam, de valóságosan. Erősítsd meg bennem a reményt és a szeretetet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a jelenlegi élettani ismeretek szerint a különféle sok alkotó elemei biztosítják a sejtek összehangolt működéséhez elengedhetetlen, az ingerületek továbbításához szükséges elektromos vezetőképességet? 2001-ben több mint 200 millió tonna sót állítottak elő a világon.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban. Kamureklám.
1: Gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél kapni húsvétra?
2: Egy librezbetétet.
1: Librezbe? Minek szeretnél ezt?
2: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamureklámot hallottak.
3: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.
4: Ne nézz.

0: Jó reggelt!
1: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány, megtartotta első ülését az új kormány Ópusztaszeren, megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lép hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelik. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek árréskorlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva hosszabbították meg. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Leállítanának minden kormányzati, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet majd teljesíteni a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Hozzátette, ez az intézkedés 1-2 hétig lehet érvényben. Az uniós pénzekkel kapcsolatban a kormányfő elmondta, a jövő héten 5 napra Magyarországra napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli eszelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
8: Nos, adó vagy nem adó, adó.
7: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
6: Társadalmi célú közleményt hallotta.
5: Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Május 14-e csütörtök. A fővárosban tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Lőrinc utcát, illetve a Nyár utcát is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra kell készülni. A 11. kerületben lezárták a Török Bálint utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között, mert felújítják. A Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után vízvezeték javítása kezdődött, ezért itt útszűkületen kell áthajtani. Szintén útszűkületre számítsanak a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál közműjavítás miatt. Ma 10 és 12 óra között a 3-as villamos helyett a Gubacsi út, Határút és az Ecseri út között pótlóbusszal lehet majd utazni veszélytelenítés miatt.
5: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk! Csak szeretnénk.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
12: Hírrádió. A mentőállomás.
0: napot kívánok, a mi világunkat hallják, amelyben a gyermek rohanmentő világába pillanthatunk bele. Egy különleges alkalomnak voltunk fültanúi, személyes fültanúi nemrégiben. Adásunkatárs Ányos Gábor, én Marosi Antal, ők a műsor házigazdája, László Endre Mártonnal, a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány alapítójával. Beszélgetünk Astoria szállórangos környezet beszámoló az elmúlt egy éves munkáról. Ez az az alkalom, amivel sikerült betekintést nyernünk. Összességében, hogyha imád majd belemegyünk a részletekbe, de mi az, amire az elmúlt egy évből büszke az ember?
12: Szép napot kívánok én is mindenkinek! A legnagyobb fejlődés az elmúlt egy évben az volt, hogy megnyithattuk az oktatási centrumunkat. Ugye 2017-ben nyitotta meg az alapítvány a Józsefvárosi mentőállomást, amelyet saját forrásból vásároltunk meg, újítottunk föl, és hoztuk létre Budapest 15. mentőállomását az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben. És a 17-ben megnyílt mentőállomásnak a tetőtere egy csodálatos, hatalmas, közel 400 négyzetméteres üres tér volt, és ennek már a hasznosításáról akkor is gondolkoztunk. Végül pedig most januárban sikerült megnyitnunk ott az oktatási centrumot. 4 tanterem került kialakításra, szociális blokkal, egy kis teakonyhával és egy eszközraktárral, és azok az oktatások, amelyek eddig lent az alaksori nagyoktató termünkben zajlottak, azokat most kis csoportos oktatásként is tudjuk már a tetőtérben végezni, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
0: És ez mentőknek természetesen, bár vannak tanfolyamok kismamáknak, leendő kismamáknak, nem tudom, hogy azoknak a helyszíne hol keresendő.
12: Többfajta oktatásunk is van. A legfontosabb oktatásunk a Magyarországon dolgozó mentőtiszteknek az oktatása, az Országos Mentőszolgálat kötelékében dolgozó mentőtiszteket oktatjuk gyermeksürgősségi ellátásra, abból is elsősorban gyakorlati oktatást adunk, hiszen az elméleti oktatást az általunk kiadott könyv segítségével már elsajátították, de a gyakorlati oktatás az így zajlik, kis csoportokban, tantermekben. Ezen kívül oktatunk például gyermeksürgősségi ultrahangot, ezt elsősorban sürgősségi orvosoknak, mentőorvosoknak, ezek is ugyanígy a kis csoportos tantermi oktatás keretében zajlanak. Végül pedig oktatunk laikusokat is, szülőket, gyermekelső segélynyújtásra. Náluk is mi abban sokkal jobban hiszünk, hogy egy 4-5 fős kis csoportban a gyakorlati oktatás sokkal hasznosabb, mint egy nagy 20-30 fős oktatóteremben. Úgyhogy tulajdonképpen mindegyik oktatásunk használni fogja ezeket a kis termeket.
0: Egy kolléganőm részt vett egy hasonló képzésen más városban. Nektek mi a tapasztalatotok, most a kismamákról beszélnék egy pillanatra, hogy mennyire érdeklődőek, nyilván mert elmennek, de aztán ha ott vannak, akkor mennyire érdeklődőek, mennyire partnerek a partnereik, hogy látjátok?
12: Szerencsére egyre tudatosabbak a gyermekvárásban lévő fiatal házaspárok, és itt nem csak a kismamákról beszélnék, hanem a férjeikről is. Nagyon sokszor érkeznek párban. Ennek külön hangulata van nyilván, amikor ott is együtt tudnak lenni. Egyre tudatosabbak, felkészülve várják a gyermeket. Elsősorban nyilván az első gyermeket várók azok, meg akik el szoktak jönni egy ilyen képzésre. És abszolút partnerek, tehát azt látjuk, hogy együtt gyakorolnak. És ez nekünk is nagy segítség, hiszen egy kritikus helyzetben, ha két ember van ott, aki megkapta ezt a kiképzést, akkor ezerszer hatékonyabban tudnak beavatkozni, akár egy újraélesztésnél, akár egy légúti idegentest eltávolításnál, ugye az egyik tudja elvégezni a szükséges manualitást, a másik tud rögtön segítséget hívni, együtt tudják folytatni, tehát mindenképpen jó, ha ketten jönnek. Nyilván kettejüknek olcsóbb is, tehát kedvezményt adunk, hogyha család érkezik hozzánk, és örömmel látjuk, hogy nagyon érdeklődőek, nagyon sok kérdésük van, ugye a mi tanfolyamainkat általában egy gyerekintenzíves orvos és egy mentőszakápoló tartja, nagyon sok olyan kérdésre is választ kaphatnak, ami nem kifejezetten az azonnali életmentésről szól, hanem mondjuk a lázcsillapításról, vagy a lázgörcsös gyermek ellátásáról. Tehát nagyon sok olyan dolgot is elmondunk nekik, megtanítunk nekik, amik azért nem életveszélyes állapotot jelentenek, de ijesztőek egy kismama számára.
0: Készült felmérés, nyilván butaságot kérdezek, de Csak eljátszottam a gondolattal, hogy készülhetne inkább, így mondom, egy fölmérés annak illusztrálására, hogy az általatok tartott képzések, kismamákról beszélünk továbbra is, nek köszönhetően mennyivel kevesebbet az esetszám, vagy mennyire szakszerűbben állnak hozzá egy-egy problémához, ugye tegyük hozzá az applikációt, amiről szintén beszámoltatok, ami nyilván segítheti a szülőket egy-egy bonyolultnak tűnő helyzet értelmezésében. Tehát mennyire járul hozzá nem csak az egészségtudatossághoz, hanem mennyire segíti a mentő munkát abban az értelemben, hogy kevesebb esetben hívnak, mert tudják, hogy körülbelül mivel kell számolni, illetve hogyha baj van, akkor amíg odaér a gyermekrohamkocsi, addig is tudnak hatékony módon segíteni a gyerekeiknek.
12: Pontos statisztikát nem tudok mondani. Az esetszám nem biztos, hogy kevesebb lesz, hiszen alapvetően nem arra tanítjuk az embereket, hogy ne hívjon mentőt, hanem arra, hogy mit tegyen, amíg a mentő megérkezik. Viszont abban teljesen biztos vagyok, hogy a mentő megérkezéséig végzett első segélynyújtásnak a hatékonysága az ezekben az esetekben jelentősen javul, és nagyon sok olyan esettel találkoztunk, ugye nem csak mi oktatunk laikusokat, nem csak mi oktatunk szülőket, hanem sok más szervezet is végez ilyen tevékenységet, és ennek szerintem az együttes eredménye az, hogy mi azt tapasztaljuk, hogy amikor a gyermekrohamkocsi megérkezik egy-egy helyszínre, nagyon sokszor fogadnak azzal a szülők minket, hogy ők elvégeztek ilyen tanfolyamot, és amíg mi megérkeztünk, már ezt vagy azt az ellátást elkezdték. Ugyancsak hozzájárul ehhez, hogy a 112-t, ha valaki hívja, akkor ugye a központi segélyhívó átkapcsolja a mentőszolgálatnak a bejelentőt, és a mentőszolgálatnál ülő diszpécser kollégák is ki vannak képezve arra, hogy kritikus helyzetben, akár felnőtt, akár gyerek esetében folyamatosan instruálják a bejelentőt, és ne tegyék le a telefont, mindaddig, amíg meg nem érkezik a mentőegység. Hát ennek a kettőnek együttesen az lett a hatása, hogy jelentősen nőtt a sikeres újraélesztések száma Magyarországon az elmúlt években, és mi is azt tapasztaljuk, hogy a gyermekeseteknél a szülők sok esetben kiválóan helyt állnak, amíg megérkezünk, és ez bizony megmentett gyermek életekben számolható.
0: Ezen a képzésen, aztán megyünk tovább, csak egy újabb gondolat jutott eszem, hogy ezen a képzésen ügyeltek arra, hogy a félelmet hogy kéne leküzdeni a szülőknél egy-egy ilyen mondjuk vészhelyzet esetén, tehát arra gondolok, hogy a saját gyerekét érzelmileg átérző szülő hogyan tud mégis ettől az érzelmi blokktól függetlenül segíteni a saját gyerekének. Tehát a fogásokkal.
12: Igen. Ez ugye, ha nem képezünk valakit, akkor ez pánik formájában jelenik meg, lebénul, pánikba esik, nem tud cselekedni. Hogyha megtanítjuk neki azokat a technikákat, amivel ilyenkor segíteni tud, akkor ezt a nagyon pozitív érzelmet, ezt át tudjuk csatornázni, és ebből egy nagyon jó aktivitás alakul ki. A pániknak a forrása mindig a bizonytalanság volt, a tudatlanság volt, tehát nem tudta, hogy mit kell csinálni. Pont az a lényeg ennek az első segélynyújtásnak, amit mi tanítunk, hogy a szülők ezt bármik pillanatban álmukból felkeltve is, hiszen nagyon sokszor ez ténylegesen ezt is jelenti, hogy álmukból felkeltve mondjuk kell reagálniuk egy légzésfigyelő monitornak a riasztására. Tehát abban a pillanatban rutinszerűen tudják azt, hogy mik azok a fogások, amiket végrehajtani. Nagyon fontos az is, hogy megértsék a szülők, hogy vannak valóban olyan kórképek, olyan helyzetek, amik életveszélyesek, de a legtöbb kórkép, amit ők pici gyereknél, csecsemőnél látnak, az nem életveszélyes kórkép, csak ijesztő kórkép. Tehát arra is megtanítjuk őket, hogy egy szituáció, mondjuk egy lázgörcs, amit ők ismeretanyag nélkül

0: ez a fajta pánikra való hajlam, és azt látjuk utána már a gyakorlatban, amikor aztán mondjuk belefutunk egy ilyen, például egy lázgörcsölő gyermekhez kimegyünk, és azzal fogad a szülő, hogy ő elvégezte a tanfolyamot, és nem ijed meg, mert emlékezett rá, hogy mit mondtunk a lázgörcsről, emlékezett rá, hogy ezt ilyenkor hogy kell ellátni. Egyszerűen a tudás az, ami legyőzi a pánikot, és a tudás az, a magabiztos tudás az, amivel egy szülő ilyenkor helyt tud állni. Nagyon fontos, hogy aki csak tudja, az menjen és végezzen el egy ilyen alapfokú gyermekelső segélytanfolyamot.
1: A gyermekrohammentők élő beszámolóján elhangzott Somogyi, hogy egy Piroska neve. Pontosnak tartom, hogy beszéljünk róla egy pár percet, néhány mondatot, mert egészen biztos, hogy megérdemli.
0: Igen, ő egy csodálatos idős asszony volt, aki pár évvel ezelőtt ránk hagyta a házát, és amikor elhunyt, akkor egy közjegyző felhívott minket azzal, hogy egy idős hölgy nádudvaron ránk hagyta a házát. Nagyon meglepő volt, mert személyesen őt nem ismertük, nem is volt gyermeke, unokája, tehát még az sem volt valószínű, hogy velünk a mondjuk gyermekellátás kapcsán találkozhatott volna. És aztán sokáig gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a házával. Az első ötletünk az volt, hogy valamilyen rekreációs céllal fogjuk használni, és pihenő helyet alakítunk ki a dolgozóinknak. De aztán úgy döntöttünk, hogy ennél hasznosabban is fel tudjuk használni, és tavaly értékesítettük a házat. Ez egy pici kis ház volt, egy kis telken, tehát nem volt nagyon-nagyon értékes. Számukra inkább érzelmi értéke volt a dolognak, és szerencsére egy olyan hölgy vette meg, akinek pont nagyon nagy szüksége volt egy menedékre gyermekével, egy szörnyű kapcsolatból menekült így. Úgyhogy tulajdonképpen neki is tudtunk ezzel segíteni. A pénzt, amit ezért kaptunk, az pedig ennek az oktatási centrumnak az építésére fordítottuk. Ezért Piroska nénének egy emléktáblát helyeztünk el az oktatási centrum bejáratánál.
1: Hallgattam az éves pénzügyi beszámolót, nem mennék bele a részletekbe, mert talán fontosabb kérdés az, hogy megtudjuk, hogy mi a siker titka. Én értem, hogy vannak sikeres életmentések, értem, hogy erről megjelennek kiradások, de azért mégis ilyen volumenben támogatókat találni, annak biztos van valami titka még.
0: 27 éve működik a gyermekrohamkocsi Budapesten, az alapítványt 28 évvel ezelőtt hoztuk létre, és ez alatt az eltelt 28 év alatt soha semmilyen botrányos ügye nem volt az alapítványnak. Nem volt olyan NAV-vizsgálat, amely bármilyen hibát vagy mulasztást feltárt volna. Nem volt ellenünk semmilyen peres eljárás ebben a 28 évben. Azt gondolom, hogy a fedhetetlen, transzparens és tisztességes működés az, ami hosszú távon kifizetődik, ami megéri, ami az emberekben elülteti a bizalmat, ami az emberekben egy valóban csak pozitív érzelmet vált ki. Nagyon sok támogatónk van, aki már 20-25 éve, vagy akár a kezdetektől támogat minket, látta az alapítvány folyamatos fejlődését, látta azt, hogy nem csak szakmailag voltunk egyre jobbak és egyre magasabb szinten végeztük a munkánkat, hanem a gazdálkodásunk is egyre jobb volt, egyre több dolgot tudtunk megvalósítani, és nem azt látták, hogy mondjuk a kuratórium tagjai egyre másra cserélik le a luxusautóikat, vagy utazgatnak a világ országaiba mondjuk kongresszusnak álcázó luxusnyaralásokkal. Nem azt látták, hogy az adományba kapott pénzből villákat vásárolunk, vagy telkeket vásárolunk, hanem azt látták, hogy minden pénz valóban fejlesztésre megy, és ott köt ki a gyermekmentésben, ahova szánták. Szerintem a transzparencia és a tisztesség ez a kulcsa annak, hogy egy alapítvány Magyarországon hosszú távon is jól működjön.
1: Nem esett szó a személyi háttérről, már a gyermekrohammentő szolgálatban dolgozókról, hiszen jó, hogy van egy támogatói kör, de bizonyos értelemben kell érteni, most nagyon jól értelemben gondolom az üzleteléshez. Tehát hogy sikerül?
0: Nagyon sok éven keresztül az volt a szokás nálunk is, hogy a kuratórium elnöke, aki ugye az alapítvány működésért felel, jogi gazdasági felelősség az ő vállán van, ugye ez orvos volt. Nagyon sok, ha megnézzünk egészségügyi alapítványokat, akkor a legtöbb alkalom azt látjuk, hogy a kuratórium elnök egy orvos.

0: Ez egy logikus döntésnek tűnik, de mi rájöttünk nagyjából az alapítvány életének a kb. Felénél, ilyen 13-14 évvel működés után, hogy ez nem jó. Egyszerűen azért nem jó, mert egy csodálatos, elhivatott, fantasztikus orvos nem feltétlenül jó közgazdász, vagy nem feltétlenül jó cégvezető. És akkor én megváltoztattam ezt a szokást, és most már körülbelül 14 éve szerintem, de lehet, hogy picit talán több is, a kuratórium vezetője egy nagy tudású közgazdász, és ezen kívül van egy orvos igazgatói poszt. Az orvos igazgató felel az alapítvány szakmai működésért, a személyi állományért, a protokollokért, a mentéstechnikáért, tehát mindenért, ami szakma, és a közgazdász felel az alapítvány működésért, gazdasági, jogi szempontból, és amióta ez a felállás van, azóta tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy szárnyal az alapítványunk, mert mindenki azt a munkát végzi, amiben a legjobb, és nem kényszerítek rá egy kiváló gyermekintenzíves orvosra egy olyan gazdálkodási munkát és felelősséget, amiben nem érzi magát otthonosan, és viszont is igaz, nyilván nem egy közgazdászra bízzuk az orvosi döntéseket. És ez a munkamegosztás az, ami miatt azt gondolom, hogy optimálisan működik az alapítványunk. A közgazdász kuratóriumi elnök kiválóan gazdálkodik, nagyon takarékosan, nagyon okosan a rendelkezésre álló forrásokat el lehető leghatékonyabban költi el, míg az orvos igazgatónk pedig ennek a működtetésnek a jogi, gazdasági felelőssége nélkül tud könnyedén kiváló szakmai döntéseket hozni és irányt mutatni. Úgyhogy ez egy optimális felállás. Én ezt szívből javaslom minden olyan egészségügyi alapítványnak és szervezetnek, ahol úgy érzik, hogy valami nem stimmel, vizsgálják meg azt a kérdést, hogy esetleg szét kéne választani a vezetést és szakemberekre bízni a két teljesen különböző oldalát a működésnek.
1: Egy picit maradnék a szakmaiságnál. Nagyon tetszett a beszámolóban, amikor arról esett szó, hogy online eset megbeszélést tartanak a gyermekrohammentőn dolgozók. Abban segíteni, hogy ez pontosan hogy néz ki?
0: Ezt néhány éve kezdtük el, és tényleg nagyon jó eredménnyel működik. Gondoljunk bele abba, hogy egy kritikus állapotú gyermeknek az ellátása az óriási szakmai felelősség és nagy nyomás is a kollégák vállán olyankor. Tehát kim van egy mentőegység, ugye jellemzően három fő, egy gyermekintenzíves orvos, egy mentő szakápoló és egy mentő technikus. Ők hárman ellátják ezt a kritikus állapotú gyermeket. Ez lehet egy súlyos baleset, lehet egy belgyógyászati esemény, egy újraélesztés. Az a lényeg, hogy általában ezek az esetek magas szintű beavatkozást igényelnek. Amikor ezzel végeztek, átadták a gyermeket a kórházban, remélhetőleg egy sikeres beavatkozást hajtottak végre, akkor utána nagyon sokszor korábban mi magunk is elkezdtünk beszélgetni az állomáson arról, hogy mindent jól csináltunk-e, volt-e valami, aminél úgy érezzük, hogy legközelebb javíthatunk. És most már ezt szervezetten tesszük, ami azt jelenti, hogy ez a beszélgetés úgy működik, hogy az orvosszakmai igazgatója az alapítványnak, Tövisházi Gyula, és a korábbi orvosszakmai igazgatója, dr. Gosler Ádám, ők ketten beszélgetnek el a mentést végző három személlyel, lépésről lépésre átbeszélik az egész folyamatot, a kiérkezéstől egészen a beteg átadásáig, a gyógyszerelést, az egymás utáni lépéseket, a protokollt, és keresik tulajdonképpen azokat a pontokat, ami legközelebb lehet javítani, akár rendszer szinten, tehát mondjuk találunk egy olyan pontot, amire azt mondjuk, hogy ha ezt megváltoztatnánk rendszer szinten, akkor a következő alkalommal már jobban működne. És egyébként ez a helyzet, ez az esetmegbesélés egyben arra is jó, hogy a kollégák egy kicsit ventiláljanak, és azt a stresszt, azt a feszültséget, amit átéltek az ellátáskor, azt egy kicsit oldják, azzal, hogy átbeszélik a külső szemlélőkkel ezt az eseményt, tulajdonképpen fel is dolgozzák az ezzel járó stresszt. Úgyhogy ennek kettős hatása van, egyrészt van egy szakmai, és nyilván van egy lelki hatása ennek a dolognak. Nagyon jól működnek ezek a megbeszélések, nagyon szeretik a kollégák is, mert egyébként nagyon sok dicséretet kapnak ilyenkor a szakmai vezetéstől, hiszen hál' Isten azt kell mondjam, hogy az esetek 99%-ában ezek jól elvégzett feladatok, jól ellátott feladatok, és nagyon jól esik a kollégáknak az, hogy két nagy tudású orvos szakember is ilyenkor megdicséri őket, és pozitív visszacsatolást ad arról, hogy jól végezték a munkájukat. Erről szól jó, a megbeszélés.
1: Igen, tehát jól értem, hogy ez úgy történik a gyakorlatban, hogy van Tövisházi doktor, és még valamilyen szakember, akik egy ilyen konferenciában nem kell bemenni a dolgozóknak,
0: nem,
1: vagy
0: önkénteseknek. Nem, ez egy konferencia hívás szokott lenni, így van.
1: Hanem mindenki otthon ül a konyhában, vagy nem tudom hol, és akkor gyakorlatilag széles
0: körben. Hozzáterem, hogy nincsenek önkénteseink, tehát csak professzionális dolgozóink van.
1: Jó, csak itt most a financiális részét gondoltam az egésznek, tehát hogy
0: a fizetéseket, mindenki fizetést kap, tehát mindenki az országos mentőszolgálattól kapja a szolgálati napok után a fizetését a közalkalmazotti bértábla alapján. Tehát nálunk nincsenek önkéntesek, vagy ingyenes dolgozók. Semmi baj. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk volt egy karambol, gyermekrohamkocsi kivonult, ott volt egy súlyosan sérült gyermek, és akkor megkezdik az ellátását. Ugye erről születik egy dokumentáció, amit esetlapnak hívunk, ez most már elektronikusan történik, ugye egy tableten rögzítik a kollégák az összes eseményt, ami ilyenkor zajlik, és ezt az esetlapot beszélik végig a kollégák percről percre, hogy mi történt a kiérkezéskor, ki mivel kezdett el foglalkozni, mi volt az első beavatkozás, a helyszínen például volt-e már ott rendőrség, tűzoltóság, biztosították-e a helyszínt, volt-e bármi probléma a helyszínen, a tömeg miatt, az időjárás miatt, ezeket mind átbeszélik, és akkor ugye hogy folyt az ellátás, mi volt az első, második, harmadik, stb. Beavatkozás, amit megtettek, milyen gyógyszereket kapott a beteg, milyen rögzítést használtak nála, mennyi időt töltöttek a helyszínen, utána melyik kórházba vitték, miért oda vitték, volt-e a kórházzal közben valami kommunikáció, és akkor azt is megveszik, hogy ment a kórházban a beteg átadása. Flottul ment, vártak minket, fel voltak készülve. Mert tulajdonképpen tényleg az egészet percről percre átbeszélve derülnek ki esetleg azok a rendszer szintű hibák is. Mondok egy példát, hogy a mentő elindult a gyermekkel, de a kórház például nem megfelelően fogadta valamilyen okból. És akkor tudunk ezen segíteni, tudunk egy jelzést küldeni a kórház vezetőségének, hogy volt egy ilyen anomália, hogy egy ilyen esetben például nem vártak minket felkészülve. Ennek mi lehetett az oka? Vagy mondjuk egy másik szituáció, hogy a helybiztosítás nem volt megfelelő, és mondjuk a forgalmat nem terelték el, és ezért ott a kényelmetlen, vagy akár kockázatos helyzet alakult ki. Tudunk egy jelzést küldeni mondjuk ilyenkor a párszervek felé, hogy ez így nem működött. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a szituációkat feldolgozzuk, és azokat a következtetéseket mindig levonjuk belőle, amivel jobbá lehet tenni a következő ilyen esetet.
1: Igen, laikusok kedvéért talán érdemes elmondani, hogy ez nagyjából megtörténik, amikor a mentők mondjuk elindulnak egy esetről a kórházba, elindulnak az állomás felé, és akkor ott hárman átbeszélik, de a ti gyakorlatotok lényegesen széles körülbennél, és valóban az lehet a hatása, amit mondtál, hogy a számtalan kolléga is belefolyik ebbe a lehetőségbe, tehát nem csak azok beszélgetnek, akik ott voltak, hanem akik nem voltak ott, az orvos, a stb., és lehet tanulni is belőle, meg egyfajta hátteret is jelent ez a szakmai konzultációs lehetőség, ha jól értem.
0: Igen, ez egyrészt megerősíti az ellátást végzőknek azt, hogy mindent jól csináltak, és a megfelelő tudás birtokában vannak, vagy rámutathat arra, hogy hoppá, ott van valami kis elavultság, mert mondjuk egy újabb protokoll alapján lehet, hogy ott már egy kicsit máshogy kellett volna beavatkozni. Ez mindenkinek nagyon jó. A vezetőségnek azért jó az orvosszakmai vezetőségünknek, mert belelát egy kicsit azoknak, ugye egy nagyon fura dolog a mentő. Mi kollégák vagyunk, akár mentőtisztek, mentőápolók, mentőorvosok egymásnak, de tulajdonképpen együtt sosem dolgozunk. Tehát nekem hiába van mondjuk 10 mentőápoló kollégám, és ilyen jóba vagyok az állomáson, és találkozunk akár minden váltáskor, sosem dolgozunk együtt, hiszen mindig csak egy mentőápoló van az autón. Hiába dolgozik nálunk 23 gyermekintenzíves orvos a kocsin, ők sosem dolgoznak együtt a mentőautón, ezért az a fajta szakmai eszmecsere, hogy egy beteg mellett megbeszélnek valamit, ez tulajdonképpen nem történik meg. Nyilván a kórházban igen, hiszen egy gyerek intenzív osztályon több orvos dolgozik egyszerre, és ugye ott vannak a konzultációk, akár reggel, vagy a vizitek, és akkor átbeszélik az eseteket. A mentőn nincs vizit, nincs ilyen típusú konzultáció, mindig egy ember van ott az adott beosztásból. Ezért is nagyon fontos, hogy például ilyenkor az orvosszakmai vezetés belelát egy kicsit a fejébe azoknak a kollégáknak, akik ott voltak a helyszínen, és jobban érti azt, hogy ők milyen logika mentén látták el a beteget, ez jó-e így, vagy ezen lehet esetleg javítani. Ezért is fontos, hogy megbeszéljük ezeket az eseteket.
1: Nem tudom, hogy maradt-e ki valami. Én most kiemeltem néhány gondolatot abból, amit hallgattam az alapítványi beszámolójánál.
0: Talán az adó 1%-ról
1: igen.
0: Mondjuk egy szót, mert most időszak van úgyis, hát ha valaki ezért megmutatja a végén.
1: Hogy lehet támogatni a Szent Márton. Segíts nekem, hogy nem mondjak butaság, hogy gyermekmentő alapítvány.
0: Szent Márton gyermekmentő szolgálat.
1: Szolgálat. Egy százalék.
0: Közhasznú alapítvány.
1: Bízunk benne, hogy azért, ha a beszélgetést nem és esetleg rákeresve, sokan éreznek majd gondolatot arra, hogy támogassanak benneteket. Nagyon szépen köszönöm, ahogy szoktunk időnként visszatérünk hozzátok. László Endre Mártont, a Szent Márton gyermekmentő szolgálat, jól mondom, alapítvány alapítóját hallgatták, adásunkatárs Ányos Gábor volt, én pedig Marosi Antal.
2: A segítő hangja, T-Rádió, a te hangod.
3: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Szivárvány! Szivárvány!
1: Szivárvány!
7: Szivárvány!
1: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
8: Magyar Péter 4 miniszterének vétójogot adott, víztározó mellett mutatták ki az aszbesztet, útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar közlönyben megjelent a Tisza kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait. Magyar Péter 4 miniszterének vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyminiszter élhet. Kiderült, Ruf Bálint lesz a kormány igazságügyért felelős tagja, egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében. A Tisza párt korábbi kampányfőnöke Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az azbeszt szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezen kívül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben nem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Kamu aszfaltozók jelentek meg új kígyós utcáin, számolt be róla a beol.hu. A településen az önkormányzat megbízásából jelenleg az utcák aszfaltozási munkálatai zajlanak, de más vállalkozók is megjelentek a településen, akik irreálisan alacsony áron kínálnak aszfaltozást maradék aszfaltból. A lakosoktól esetlegesen előleget kérnek, majd a munka teljesítése nélkül távoznak. A település vezető nyomatékosan felhívja mindenki figyelmét, hogy ne álljon szóba ilyen személyekkel, ne fizessen elő ismeretlen kivitelezőknek, és gyanús esetben értesítsék az önkormányzatot vagy a rendőrséget. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: Reklám.
10: Társadalmi célú hirdetés következik.
11: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
12: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
13: Jogomvan.hu.
14: Jogomvan.hu.
13: Jogi segítség mindenkinek.
14: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
13: Jogomvan.hu.
15: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
16: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
5: Reklámot hallottak.
17: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
18: Hobby Rádió.
19: Társadalmi célú közlemény következik.
20: Közeledik az adóbevallás ideje.
21: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
20: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
21: 18-12-99-82-1-41.
20: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
21: A jövedelemadó... vevő.
19: Társadalmi célú közleményt hallottak.
5: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót!
19: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
22: Május 14-e csütörtök. A fővárosban tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Lőrinc utcát, illetve a Nyár utcát is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra kell készülni. A 11. kerületben lezárták a Török Bálint utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között, mert felújítják. A Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után vízvezeték javítása kezdődött, ezért itt útszűkületen kell áthajtani. Szintén útszűkületre számítsanak a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál közműjavítás miatt. Ma 10 és 12 óra között a 3-as villamos helyett a Gubacsi út, Határút és az Ecseri út között pótlóbusszal lehet majd utazni veszélytelenítés miatt.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
3: Szervusztok, szeretetek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként köszönöm. Az Éliás Junior-t már nem használom.
2: Nem használod, köszönöm.
3: Mert ez azért kellett ez a Junior, annak idején az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltban, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Juniort lehet kapni? Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
2: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
3: Hát a gyerekkorom az egy nagyon, nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
2: Igen.
3: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
2: Mindent. Igen, ez a kettősség.
3: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, uh-huh. és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz wow. éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, meg a focizás, az is nagy mániám volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
2: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
3: A válasz, te bocsánat, egy ilyen nagy...
2: Nem, hála Istennek ezért vagyunk itt, bele. Tökéletes. És milyen gyerek voltál? Csendes, visszahúzódó?
3: Nézd rám, szerintem milyen gyerek
2: szerintem voltam. A középpontban voltál.
3: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol, időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen. hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is lenni, meg a társaság középpontjába is lenni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
2: Igen.
3: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a show businessben, körbe 7 évet.
2: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
3: Hát ez jó kérdés.
2: Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
3: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám igen. ágát nézzük.
2: Igen.
3: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szalonok, viszont innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akarta, hogy én fodrász legyek.
2: Igen.
3: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel, amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával. Mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. De. És akkor magával vitt hétvégén, te rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
2: Igen.
3: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
2: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbe szakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Műsorajánló.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
18: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
23: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
24: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mesterhármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató? Hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat így szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondolom, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert már a legtöbb improvizáló, a legtöbb zenész, akinek vannak saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen ha mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, csak nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a környezenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumban. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda valóat. Ezt a Garas Dezső nagyon jól látta akkor. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozottam a Garas Dezsővel, meg a Szinetár Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buk Tibi, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen, és hallottam-e énekelni?
0: Igen. Vagy?
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, nagyon drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni.
0: És akkor,
1: úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én miért nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaza volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, és ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt. És akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White testek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.

0: nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni. Az, mert az, abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek. Igen. Mert énekelni mindig jó.
1: Igen. Akkor ezzel folytatjuk. Most jövünk egy kis zenével.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Éliás Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda el tudunk jutni, ami szerintem nagyon ritka.

0: macska. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedésre fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
1: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
0: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionette, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipjét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz. Egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionette.
1: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt
0: a... A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkán. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észveszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, és amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
1: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionette című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkokban Éliás Gyulával, akivel elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, a titokhoz. Van-e olyan titok, amit megosztanál a hallgatókkal, a nézőkkel, hogy mi az, amit esetleg a színpad nem mutat meg belőled, de igenis azt te magad vagy?
1: Hát ezt kevesen tudják rólam, de én a színpadra fölmegyek, akkor szuperhőssé változom. Tehát nekem ott vagyok a legigazabb önmagam. És ha lejövök, akkor igazából totál úgy érzem magam, mint egy ilyen ügyetlen nyuszi a kalapban, ahogy a kis Tibi énekli, hogy minden művész ügyetlen nyuszi csak a kalapban. Tehát, hogy sajnos biztos hallottunk ilyen tragikus művész sorsokat, hogy nagyon sokan öngyilkosok lesznek, igen, meg mit tudom én. Na most ez azért van, mert az ember a színpadon megkap valami olyan helyzetbe kerülsz, ami teljesen áldott dolog. És akkor lejössz, és totál mások a hétköznapok. Először is nincsenek igaz kapcsolataid, nagyon kevés, ami rettenetes ezt feldolgozni. Másrészt meg mindenki irigy rád, érted? Ez borzasztó. Irigy a tehetségedre, irigy az életedre, úgyhogy közben tök magányos vagy, érted?
0: És senki nem tudja, hogy mi az az út, amit beleraksz ahhoz, hogy ott legyen.
1: Az meg a másik. És rettenetes ez az egész. Tehát, hogy néha tényleg azt gondolom, hogy anyámnak igaza volt, hogy inkább fodrász lettem volna, akkor lehetett volna egy boldog családom, lennének igaz baráti kapcsolataim, ki tudja.
0: Mit gondolsz, mennyit tud elvenni egy emberből a színpadi élet? Mint ahogy most mesélted, hogy azért ennek nagyon sok árnyoldala van, nagyon sok olyan dolog van, ami mégis hiányzik egy sztárnak, egy híres embernek, egy zenésznek az életéből, hogy mi az, ami neked, mondtad a barátokat, a családot, hogy ha egy dolgot ki kéne emelni, mi az, ami a legjobban hiányzik számodra?
1: Hát hiányzik egy igazi jó párkapcsolat, az hiányzik. Mert valahogy nem sikerülnek a párkapcsolataim, amióta elváltam. Uh-huh. És ez nem valószínűleg, nem feltétlenül a szakmám miatt van, hanem ami ezzel jár, az se túl szerencsés dolog, meg hát lelkileg ezt a hullámvölgyeket, hullámborsukakat a társadnak se jó viselni. Igen. Tehát mert nem tudsz mindig toppon lenni, és amikor nem vagy toppon, akkor nem vagy toppon, és azt nem mindenki viseli jól, lelkileg veled, akkor te se viselkedsz úgy jól, akkor, és akkor ez lehet ilyen kapcsolatgyilkos például.
0: Abszolút.
1: De most már elég komoly leckéket tanultam, tehát hogy most azért már foglalkozom terápiára, és járok, meg önismeret, meg mindent, tehát hogy nem szeretnék nyilván egyedül megöregedni.
0: Persze.
1: Ez egyik, a másik meg, hát amit mondtam, hogy a baráti kapcsolataid is azért eléggé felszínesek. Tehát amikor most így 50 vagyok már, és így rájöttem, hogy igazából az emberek teljes tévúton vannak. Tehát minden ember a karriert, a sikert, a pénzt hajszolja, holott teljesen értelmetlen az egész. Az ember először is szeretni jött a földre, és ezt teljesen elfelejtették.
0: Így van.
1: Másodszorban semmi más nem számít, csak az emberi kapcsolatok. Igen. Az, hogy ki hogy szeret, és mennyire őszintén, és ki mit tenne, megérted, ha bajba vagy. Ez remélem, még nem későn jöttem rá.
0: Szerintem soha nem késő, én úgy hiszem, és számomra ez egy különleges dolog, tudom, hogy most műsorvezető vagyok, de én mindenkinek ezt oktatom ugye ebben a témában, hogy az is egy siker, ha egészségesek vagyunk, ha felkelünk, ha rendben vannak a gyerekeink, és nagyon túl van misztifikálva, mert amit elérünk, az nem feltétlen az, ami a boldogságunkat okozza, hanem az a tiszta kapcsolódás önmagunkkal és a földi létünkkel. Amúgy van egy közös érdeklődési körünk, a buddhizmus is, azt láttam, hogy érdeklődsz irányába.
1: Hát én pörkölt szinken. Azért is szeretem a buddhizmus, mert ahhoz egyáltalán nem papad vér. Tehát ott nem volt keresztes háború, nem volt semmi, ez egy nagyon tiszta vallás szerintem.
0: Igen. Én ezért is motiválnálok, hogy soha nem késő, és szerintem azzal, hogy már elindultál ezen az úton, és ott van a cél előtted, azzal biztosan célba fogsz érni.
1: Nagyon remélem.
0: Így mindezeknek a margójára. Mi lenne, ha adnál a nézőknek, a hallgatóknak egy motivációs üzenetet, hogy mindig menjenek tovább az úton, és soha ne adják fel? Mit üzennél nekik?
1: Hát nekem van egy mondásom, hogy a jót és jól, ebből áll a nagy titok, és ha ezt nem érted, szánts és vess, és hagyjad másnak az áldozatot. Ezt Kölcsey Ferenc mondta egyébként.
0: Fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy itt voltál ma velünk, és alig várjuk a folytatást, és még több zenét tőled, és köszönöm, hogy mielőbb mindannyian lássunk színpadon. Köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak, és a következő adásban folytatjuk.
2: Fabdi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Változik a szép kártyák egyenlegének felhasználása. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán, megszámolják a filmeseket, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 300 de legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31-e előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről. Üzemanyag ellátási nehézségekre figyelmeztetnek a független benzinkutasok, miután szerintük napokon belül kialakulhat az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízelt. A független benzinkutak szövetsége szerint a kisebb kutak ezt hosszú távon nem tudják finanszírozni, miközben extra profit adót is fizetnek. Az érdekképviselet úgy véli, országosan akár néhány héten belül ellátási gondok jelentkezhetnek, és több benzinkút ideiglenesen bezárhat. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, Magyarország üzemanyagellátása stabil, és saját termelésből továbbra is biztosítani tudják a dízel és benzin ellátást. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán május 4-e és 10-e között a WaterSec 2026 elnevezésű ellenőrzésben 5 ország hatóságai vettek részt. A rendőrök összesen több mint 150 vízi járművet vizsgáltak át, köztük teherhajókat, személyhajókat és sportcélú hajókat is. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 48 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 12 szabálysértési feljelentés is született. Két ember ellen büntető eljárás indult, egyikük ittas állapotban vezetett vízi járművet, a másik egy elektronikus bója ellopásával gyanúsítható. Az akció az Aquapol nemzetközi együttműködés keretében zajlott, amely a vízi közlekedés biztonságát felügyeli Európában. Elindult az első átfogó magyar mozgókép szakmai népszámlálás, amely tényekkel térképezi fel a szakma méretét és helyzetét. A filmes népszámlálás 2026 Palotás Gábor a Krókol alapítója kezdeményezésére indult el. A felmérés célja, hogy átfogó képet adjon arról, pontosan hányan dolgoznak a szektorban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A népszámlálás feltérképezi a létszámot és a munkaköröket, a valós kereseteket és jövedelmeket, illetve a foglalkoztatottság alakulását, beleértve a szezonalitást és a leállásokat. Vizsgálja továbbá a munkakultúrát, a kiégést és a szakmai közérzetet, kitér a mesterséges intelligencia hatására és a külföldre távozási szándékra. A felmérés augusztus 31-ig érhető el a filmesvagyok.hu weboldalon. Az adatok feldolgozása után a teljes publikáció októberben jelenik meg. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód?
3: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Május 14-e csütörtök. A fővárosban tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Lőrinc utcát, illetve a Nyár utcát is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra kell készülni. A 11. kerületben lezárták a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között, mert felújítják. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után vízvezeték javítása kezdődött, ezért itt útszűkületen kell áthajtani. Szintén útszűkületre számítsanak a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál közműjavítás miatt. Ma 10 és 12 óra között a 3-as villamos helyett a Gubacsi út, Határút és az Ecseri út között pótlóbusszal lehet majd utazni veszélytelenítés miatt.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Szóval beültünk ugye a Kia EV4-esbe, a sebességváltóról nem tettem említést, ezt el is felejtettem nektek mondani. A sebességváltó az úgy néz ki természetesen, hogy az ablaktörlő kar alá van elhelyezve egy kis karocska, annak a legszélét, hogyha előrefelé billenti vagy forgatja az ember, akkor lesz D-be, ha hátrafelé, akkor lesz reverse-be, és hogyha a legszélét befelé megnyomja, akkor pedig természetesen akkor jön a parkoló üzemmódunk, és az is egyértelmű, hogy ennél az autónál is a kormányoszlophoz közelebb van egy EV gombunk, azt, hogyha megnyomjuk, akkor leáll az autó, aztán, hogyha még egyszer megnyomjuk, akkor pedig szépen beköszön az autó, illetve még azt sem említettem, hogy a kormányon van kettő darab kis kapcsolónkét a kormánynál a vízintes küllők mögött. Ez ugye a visszatáplálást tudod erősíteni, a motorféket, illetve az energia visszatáplálást, vagy erősíteni, vagy pedig ugye csökkenteni, tehát hogy szabadabban fut a gépjármű. Na akkor fordítsuk rá szépen azt a bizonyos D betűt, és aztán utána induljon a banzáj, ha minden igaz, szépen induljon a banzáj, hiszen lassan menni kéne. Na! Azt mondja, hogy irányjelzünk tök jó halk. Amikor berakod rükvercbe, akkor sípol. Tehát jelzi is, hogy te most hátrafelé fogsz menni. És nem tudom, mennyire hallatszik, vagy nem. De ilyen fura hangot ad az autón. Figyeljetek! Megyünk előre. Ad hangot az autó. Így is fura hangot ad az autó. Megyünk hátra. Ez a fura hang egy kicsit hangosabb lesz. És ez a fura hang, ezt tudjátok, hogy micsoda, hiszen már erről beszélgettünk, vagy beszéltem pontosabban. Váltson P-be, hogyha megállt. Tehát, hogy ami fura hang volt, az természetesen az, hogy egy hanggenerátor ad ilyen kis búgó-zúgó hangot, hogy a gyalogosokat nehogy elgázol, tehát hogy észrevegyenek meghajlítéket, gyalogosok, kerékpárosok, stb. Bármi. Ezzel kapcsolatban van még egy fontos dolog, és aztán majd beszélünk, hogy hogyan érzem magam, miközben gurul, csak még miért elfelejtem.

berakod rükvercbe, azaz tolató üzemmódba az autót, akkor képzeljétek el, kedves hallgatók, kedves emberek, hogy amikor tolatsz, akkor, hogyha valami hirtelen belép a látószögébe a radarnak, vagy keresztforgalom, vagy autó, vagy gyalogos, vagy bringa, vagy kutya, vagy macska, vagy bármi, akkor az autó saját magától elkezd fékezni. Tehát ő saját maga megállítja az autót. Ez biztonságilag először lehet, hogy megijedsz tőle, de biztonság szempontjából zseniális. Aztán velem a Kia EV3-mal fordult elő, nem az EV4-jel, az EV3-mal fordult elő az, és ez az autó is tudja, hogy megyek az úton, nincsen, tehát hogy nem aktív az adaptív tempomat. Megyek az úton. Nyilván városi közlekedés szempontjából, ez nagyon fontos. Mentem az úton, a Róna utcán. És a Róna utcán ott ugye vannak a sok parkoló autó mindkét oldalon, viszonylag széles sáv, hiszen már egy kerékpársáv is kialakítva. Megyek az úton, a Róna utcában, szépen gurulok, hát egy durván ilyen 40-es tempóval, hiszen nem volt teljesen üres az út, de azért lehetett haladni. Durván 40-es tempóval haladok. Nagyobb követési távolságot szeretek hagyni, nézem az utat, nézem a forgalmat, nézem, hogy hogy viselkedik az autó, tök jól nagyobb követési távolság. És egy autó oldalról, ahogy közelített a Róna utcához, az egyik bekötő úton, bekötő utcában, elég nagy sebességgel érkezett oda. De ő már fékezett, viszont a Kia EV3 az olyat belesatúzott, és olyat belefékezett, mert ő azt érezte, illetve azt érezték a radarok, hogy oldalról jön valami nagy sebességgel, és mi pont oda érkeztünk volna. Tehát, hogy nehogy baleset legyen, ezért ő szépen belesatúzott. És már beszéltem talán korábban is erről, de ezért fontos, hogy te megfelelő követési távolságot tartsál. Mert ha jössz az én, hát úgymond seggembe, tehát jössz mögöttem pár centire, mert te annyira ügyes vagy, és olyan jó reflexeid vannak, na most amikor a Kia EV bármelyik egy ilyet belefékez, úgy lezúzod az autónak a hátát és a te autónak az órát, hogy az neked nagyon sokba fog kerülni, hiszen egy ilyen EV-s autónak az összetörése, az ugye hát attól függ, hogy most sérült az akkumulátor, vagy nem, de nagyon sokba is fog kerülni, hogyha úgy alakul ki. Tehát tartsunk nagyobb követési távolságot, viszont az autó zseniális. Figyelj rád, megóvj, hogy összezúzd sem magadat, sem mást, ne okozzál balesetet, ne gázoljál senkit, sem.

Ami jó pofa, most kikanyarodunk erre a hepeubás útra, tudjátok, ahol szoktuk mindig tesztelgetni az autókat. Nem sportüzemmódban vagyunk, tök elektromos autó, nincsenek csodák, tökjük reagál, gurulunk, megyünk, haladunk, szeretem. Megnyomod ezt a bizonyos kis gombot, ami a tempomat, és amit megnyomtad, ő már azonnal a tempomat. Most miért csípol? Hát mert 52 tempomatot nyomtam, és természetesen ugye 50-re lehet haladni lakott területen belül. Azonnal hisztetik ez az autó is, vagy legalábbis figyelmeztetnek, nevezzük hisztenek, nevezzük figyelmeztetésnek, viszont ugye ezt is már talán korábban említettem, hanem akkor most elmondom, hogy ezt minden egyes indulásnál, minden egyes újraindításnál, tehát amikor a motor, illetve az autót újraindítod, akkor ezt a menüben ki fogod tudni kapcsolni, tehát ha téged ez nagyon zavar, akkor beállítod úgy, hogy ne zavarjon téged. Viszont szerintem ez jó pofa, én ráadásul mindent szeretek így bekapcsolva hagyni, hiszen így fogom tudni összesíteni az autókat, hogy melyiknél mi hogyan reagál, mi hogyan működik, mi hogyan viselkedik. Szerintem a Kia EV4 egy nagyon jó autó, ráadásul az ülésen zseniális, nagyon kényelmes, az ülés fűtése pillanatokat felfűtötte, a kormány fűtése pillanatokat felfűti, tehát amikor ilyen reggeli hidegben elindulsz, akkor pillanatok alatt, tényleg szó szerint pár másodperc alatt már elkezd dolgozni, érzed, hogy melegíti a fenekedet és a derekadat is. Ez nagyon fontos, tehát a deréknál is, sőt a hátad közepét is szépen melegíti a Kia EV4-nek az ülés fűtése. Szerintem mondom élhető, és ráadásul nem tudom, hallottátok-e, hogy jöttünk ezzel a borzasztó minőségi úton, Hepén meg Hobán, és mit hallottatok? Hát azt hallottátok, hogy nem hallottatok semmit, ugyanis teljesen jól viselkedik, a lenkés csillapítása szerintem zseniális. És akkor most ide szépen félreállok, hiszen van egy benzinkút, ha minden igaz, akkor megpróbálok pumpálni a kerekekbe, vagy legalábbis levegőt belefújni a kerekekbe, de úgy látom, hogy ez nem fog sikerülni, mert pont nincsen kerékpumpáló részecske, vagy van, vagy nincsen, hát itt most nem látok. Na mindegy is, szóval a lényeg, Kia EV4 egy tök jó élhető autó, maradjatok velem, szeressetek, kövessetek, figyeljetek ránk, maradjatok velünk, ne menjetek messzire, hiszen nem sokára majd következik még bármi is, vagy akármi, vagy mit tudom, mit kell mondani.

tábla fölött van. Természetesen van benne egy óriási nagy Honda logó, a rendszámtábla alatti rész az pedig matt-fekete betétet kapott. Az autó egyébként bordó, vagy vörös, vagy nem is tudom micsoda, inkább ilyen bordós-vöröses árnyalatban pompázik, nagyon szép, zongorak fekete tükrökkel, illetve a lökhárítónak az alján az a bizonyos kis hát diffúzor vagy belépő él, az középen, a hűtőmaszk alatt zongorlak fekete, egyébként meg matt fekete fényezést kapott. A lámpánk az nagyon érdekes, azt megszokhattuk már, hogy a nappali menetfény az nagyon sok autónál ilyen vízszintes vonal, ugye az autó széle felé, illetve ott szépen lekanyarodik, ezúttal is így van, de nagyon sok autónál úgy szokott tenni, hogy maga a nappali menetfény lesz az irányjelző. Ebben az esetben a Honda Civicnél ott a nappali menetfény alá beraktak még egy kis LED csíkot, és az lesz maga az irányjelzőnk, ez jó pofa. Nincsen ködlámpánk, viszont van a kerék felé ilyen kis belépő él, ahol ugye átsuhan a levegő, átszalad a levegő. Egyrészt légellenállás, másrészt ha kell, akkor akár a fékeket is tudja hűteni. Eljövünk oldalra, azt fogjuk látni, hogy a motorháztető, amit már említettem, az egyébként egészen durván előre nyúlik, tehát egész hosszú az autó. Nagyon szép vonalvezetése van a Civicnek, ezt már megszokhattuk korábbról is. Csapott ilyen kis kupés háta van, óriási spoiler egyébként ahhoz képest, hogy egy kupés, és a spoiler ezúttal természetesen az autónak a végénél, ahogy elindul lefelé a hátsó vonalvezetés az autónak, ott a hátsó lámpa fölött, a csomagtirajtót, ahogy így elválasztjuk az üvegtől, illetve az üvegrészt, oda került a spoiler, ami zongorlak fekete érdekesség, egyébként ez így, ebben a formában. Cápa 20-on antennánk az ugyanolyan színű, mint az autó, és van egy óriási nagy tetőablak az autónak a tetején, ez is egyértelmű. Továbbá zongorlak fekete lesz maga a kis küszöbünk, ami nem az ajtókon van rajta, hanem az ajtók alatt. Tényleg szó szerint egy kis küszöb, nem is annyira kicsi, és ez egészen markásan kiáll, légellenállás, stb. A felnénk az 5 küllőből áll, pontosabban 5 pár küllőből áll, és ezüst színű. A kilincsünk az ugyanúgy, mint az autó, az vörös színű, és zongorlak fekete lesz a B-oszlopunk.

Hátul, hogyha ránézel az autóra, akkor azt fogod látni, hogy a lámpa az elindul befelé középre, de nem fut teljesen körbe, mármint, hogy nem fut teljesen átkeresztbe, és az irányjelző,

Ezúttal egy teljesen külön kis részt kapott, még az oldal lemezen, még a ködlámpa, illetve a féklámpa, az pedig már magán a csomagtér ajtón fog elhelyezkedni. A lámpa egyébként úgy néz ki, hogy ez a felső vonal, ami mondom nem fut teljesen keresztbe, az egy kicsit így emelkedik az autó közepe felé, és ezáltal ugye a spoilerünk is egy kicsit emelkedik az autó közepe felé. Hátul természetesen a spoiler alatt ott van a Honda logó, és az autónak a bal oldalán van egy Civic feliratunk, míg a jobb oldalon pedig egy EHEV feliratunk, ami ugye hibridségét fogja mutatni az autónak. Alul nem zongoralak, hanem matt fekete betétet kapott a lökhárító, és én kis diffúzoros, három kis kilépő élt kapott. Na nézzük, akkor benyitunk a csomagtérbe. Nem elektromosan nyílik a csomagtér, hanem manuálisan. Egyébként egész jó pakolhatónak tűnik, és ami érdekessége, hogy a maga ez a kis kalaptartó rész, ilyet nagyon ritkán lehet látni, ez a kalaptartó rész, ez oldalról fog itt kinyúlni. Erről majd csinálok videót, ha nem felejtem el, hogy oldalról nyúlik ez a kis kalaptartó rész, és ezt valahogy ide be lehetne akasztani, vagy be lehet akasztani, hogy ez az, így már jóval rájöttem, na, itt van neki egy külön kis helye, ahova szépen fölakasztod, ez szerintem egyébként nagyon különleges és nagyon jó pofa megoldás. Csomagtér egyébként ugye nem olyan nagyon mély, de alá azért meg tudsz pakolni dolgokat, itt van a kerékhőr, illetve az elakadási jelző, meg láthatósági mellé, meg ilyesmi, illetve érdekesség a csomagtérnek, hogy nem teljesen sima, hanem az üléseknél így meg van emelkedve, hiszen oda lehet berakva az akkumulátor az ülések mögé, a hibrid akkumulátor. Az üléseink, a hátsó üléseink azok egyharmad, kétharmad arányban nyitódnak, csukódnak lefelé, és ezúttal a kétharmad rész az van a vezető mögött. Egyébként egész jó pakolható, óriásan nyílik a csomagtér, és azért szerintem egy 3-4 bőröndet csak bele tudsz pakolni. Manuálisan nyílt, persze, hogy manuálisan is csukódik. Na majd akkor mindjárt beszállunk az autóba, és folytatjuk belülről.

0: És nem folytatjuk most, ugyanis az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha több hét, mint autó, tehát, hogy így az autókat mostantól úgy döntöttem, hogy még több részre fogjuk szedni, és akkor egy adáson belül a következő hetekben már az is lehet, hogy nem csak két autóval, hanem akár hárommal is fogtuk találkozni, most viszont beszélgessünk Sanyival.
1: Egyszerűen nincs megállás, múlt héten kihagytuk, mert ugye annyi dolog volt itt hirtelenjében, hogy Sanyi meg a kütyű nem fért bele, de nincs megállás, és hát Sanyi itt van a vonal másik oldalán, szervusz Sándor!
2: Ho-ho, hello, sziasztok, hello István, üdvözöllek téged és persze mindenkit.
1: Na figyelj, Sanyikám, szoktunk beszélgetni itt közlekedésről, kütyükről, meg minden ilyesmikről, és az előbb, miközben még itt felvettük egymásnak a telefont, röviden azt mondtad, hogy neked most eszedbe jutott egy olyan téma, illetve olyan tapasztalhatál itt az elmúlt napokban, szerintem onnan jutott eszedbe, hogy mondjuk kimész a Széna térre, vagy elmész a Moszkva térre, vagy elmész bármelyik óriási nagy térre, vagy parkba, vagy ilyesmi, és hogy hogyan tájékozottok ti, látássérültek vakok. Ez lesz tényleg a mai témánk?
2: Ez lesz, és nagyon friss az élményem. Ugye meséltem neked is, meg a hallgatóknak is, hogy új helyre költöztünk, itt Budapesten, ugye a 20. kerület, és hát nyilván én ilyen örök mozgó vagyok, és próbálom felfedezni a környéket. Meg hát nyilván az önállóságomat azt nem szeretném, hogy csorbuljon, én is szeretek egy kicsit ugye elmenni, kiszellőztetni a fejem, stb. És hát elmentem, vásároltam is, lottót is adtam fel, és visszafelé, hát úgy eltévedtem, pedig én azt gondoltam magamról, így 51 évesen, meg hát most is azt gondolom, hogy viszonylag én azért jól közlekedem, mindig is érdekeltek a közlekedési kihívások, de most olyan helyen jártam, ahol egy ilyen sétáló utcaszerűség van, az is valójában sétáló utca, és óriási tér. És azt szeretném kérdezni a drága hallgatóktól tapasztalatok begyűjtése alapján, hogy mit lehet tenni, mik azok a támpontok, amihez tudtok és tudnak a látássérültek igazodni nagy tereken. Mert ugye ahol mondjuk van simán járda, van útkereszteződés, akkor átmész ugye egyik oldalra a másik oldalra, van a járdának folytatása, de itt a sétáló utcákban esetleg a díszburkolat van, az elején, meg a végén, azon kívül semmi, mindenhol máshol üzletek vannak, és én úgy elkampajogtam, hogy gyakorlatilag egy ilyen 400 méter, és akkor már kellett a telefonom segítsége, hogy hol is járok, helyzetfelismerő, lazarinó, meg mit tudom én, mert egyszerűen nem volt ismerős a környék, hál' Istennek nem estem kétségbe, nem estem pánikba, nyilván nem volt senki a közelben, akitől meg tudtam volna esetleg kérdezni. Jött egy autó, megálltott az egyik kereszteződésnél, mondom, oda megyek, bekopogok, de hát nem nyitott ajtót, se ablakot. Ha.
3: Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygott Amsterdam, és esett Marrakesh, Párizsból SMS, szikrát.

0: nem tudom, hol lakom.
1: Figyelj, Sanyi, egyébként ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, és igazából most miközben beszélgettél, azért maradtam csöndben, mert pont azon gondolkodtam, hogyha mondjuk én látássérült lenni, tehát nem látnék semmit. És tényleg ilyen abszurd, tök kicsi példa, az ember kijön a Moszkva téren a metróból. Ugye felhoz a mozgó lépcső, eleve, ugye ott is meg kell találnod, hogy hol jutsz ki, hiszen van három kijárata, ahogy felérsz a mozgó lépcső. Jobbra, oldalra, meg szemből kettő, ugye ott középen nem tudsz kimenni, de szemből két oldalon. És amikor kijössz a Moszkva térre, akkor ugye most tényleg az, hogy egy rohadt nagy beton placot fogsz találni.
2: Pontosan.
1: Ahol most már ugye a fákat is kivágták, eltüntették, a régi körforgó, illetve a régi hagyományos óra az eltűnt, a lépcső, ami ott a sarokban volt, a bal felső sarokban az ott onnan eltűnt, a villamos forduló már nem úgy van, mint régen volt, tehát amit mondjuk én például gyerekkoromban emlékszem rá, de ha csak most kerülnék oda, én tényleg ugyanaz van, amit te mondasz, hogy fingom nem lenne, hogy mi alapján is merre indulnak el. Oké, hogy hallod az ajokat, hogy mondjuk a jobb oldalról jön ugye a...
2: Az egy volt támpont.
1: Hát igen, de hogyha mondjuk nem egy akkora téren van az ember, mint mondjuk a Moszkva téren, hanem te is, ahogy mondtad, egy nagyobb felület, egy nagyobb tér, akkor ha nincsen járda, hanem, mármint hogy nincsen külön zöld felület, és járda, hanem az egész csak egy nagy betonplac, akkor mi lesz a támpont? Tehát akkor még azt sem tudod csinálni, hogy mondjuk a fehér bottal a járdának a szélét azt ugye érzed, meg a füvet érzed, és akkor azon végig tudsz futni. De ha ez sincsen, akkor tulajdonképpen akármelyik irányba indulsz el, mindig csak a kopogást hallod, hogy a bot, meg érzed, hogy keményre, kemény, kemény, kemény, kemény, és egyébként tök nevetséges, vagy tök fura, de még az is elképzelhető, hogy te ott járkálsz majd körbe-körbe, órákon keresztül, és azt hitted, hogy már mentél 400-500 kilométert, közben csak ott toporogsz 5 méteres körzetben.
2: Így van. Hát gyakorlatilag, ahol elbeszéltem a támpontot, én onnan egy ilyen 300 méterrel túlmentem, nem is értem, halálkomolyan, mai napig sem értem, hogy ez hogy történhetett meg.
1: Hát nem nézted eléggé körbe.
2: Nem néztem körbe, ez igaz. Na, ez ugye. Igaz egyébként. A aluljárókra visszatérve, a látóknak is sem könnyű, mert most már nem az van, hogy mondjuk ki van írva például az Árpád hídnál, hogy mondjuk a Váci út felé szeretnél menni, vagy mit tudom én, a egyes villamos, akármik Bécsi út irányába, vagy a Kelenföld irányába, hanem B kiárat, F kiárat, meg ilyesmi. Nem is értem, hogy ez miért jó.
1: Hát kevesebb betű. De kevesebb betű, tudod, mert mire kiírod, hogy Váci úti kijárat, az sok betű, és a B kijárat, az ugye mennyivel könnyebb, vagy egyszerű pontosabb, vagy rövidebb. Ennyi. Takarékoskodás van, Sanyi. Annyira takarékoskodás van, hogy szerintem akkor ugye azt mondtad még, mielőtt beszélgettünk volna, hogy a hozzád hasonló sorstársaidat kérjük meg, hogy szóljanak hozzá a rádiónak akár a közösségi média felületein, akár itt a begurulva közösségi média felületein, hogy ők hogyan tájékozódnak.
2: Tényleg érdekel, és tényleg kérem a segítségeteket, és meg is köszönöm.
1: Na akkor kedves emberek, ti írjatok, mi meg Sanyi búcsúzunk, mert lejár a munkaidő, ja nem, a műsoridő.
2: Műsoridő.
1: Szia, Sanyi!
2: Köszönöm, szép napot és jó utat mindenkinek, sziasztok!

0: kedves szíved.
1: És el is érkeztünk már is a kütyű részhez, és ez a kütyű, ez ma egy elég érdekes kis kütyű, hiszen egy vérnyomásmérős okosórával érkeztem ma. De ez a vérnyomásmérős okosóra, ez nem olyan, mint például akár, amit a nagy koreaiak, meg a nagyon híres kínaiak forgalmaznak, tehát itt nem optikailag méri a kis vérnyomásodat, hanem fölteszed a csuklódra, megtalálod a megfelelő pozíciót, ennek megvan a helye, hogy hova kell elhelyezned pontosan ezt az órát, szépen bejtod a kis csuklócskádra, a békazárral, illetve a kis gumipántot visszapattintva azzal rögzíted a kezedre, és képzeljétek el, kedves emberek, hogy ezúttal ez az óra, ez úgy méri a te kis vérnyomásodat, hogy fölpumpálja magát, magának az órának a belső részén, tehát ami a csuklóthoz csatlakozik, ott van egy ilyen párna, egy ilyen felfújható kis gumipárna, ezt ő szépen felpumpálja, ilyen elég érdekes kis hangot adva, majdnem egy percig, és akkor közben méri a te kis pulzusodat, és ebből, ugye ebből a kettő, egyrészt a nyomás, másrészt a pulzus számból ki fogja számolni, mekkora a te vérnyomásod, illetve milyen a te vérnyomásod. De ez az óra, ez egyébként annyiból nekem baromira tetszik, hogy mondom, egyrészt nem optikailag, hanem tényleg fizikailag méri a vérnyomást, másrészt, ugye egyrészt az FDA által engedélyezett oszcillometriális vérnyomásmérő, tehát azt tartalmazza, CE minősítésű, ezek után mind utána tudtok olvasni az interneten, most nem kezdem húzni az időt ezzel, mert mire ezeket elmagyaráznám itt, addigra is telne az egész műsoridőnk, nem akarom ezzel húzni. Viszont ami sokkal fontosabb, és ezt mindenféleképpen meg kell említeni, hogy be tudod állítani, hogy milyen sűrű mérje a vérnyomásodat, 30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 5 perc, naponta egy, stb. Nekem most van némi problémám a vérnyomásommal, ezért én most úgy állítottam, hogy 2 óránként mérje. Éjjel-nappal 2 óránként méri, és ezt egyébként a naplózza is, tehát az van, hogy amit lemért, amit rögzít, azt szépen a kis, egyrészt magában a telefonban, illetve magában a készülékben, az órában is, majdnem elszóltam magam, hogy telefonos applikáció, de még nem tartunk oda, majd mindjárt. Tehát egyrészt magán az órán is tárolja, másrészt pedig ugye van hozzá egy nagyszerű kis alkalmazás, és az applikáción keresztül is a te kis adataidat ugye karban tartja szépen. És ami jó pofa, hogy nyilván megadod a te kis személyes adataidat, tehát hogy férfi vagy, vagy nő vagy, vagy nő vagy, vagy férfi vagy, azon kívül magasság, súly, stb. És ehhez képest ő ki fogja neked számolni, hogy milyen lenne az ideális vérnyomásod, és ahhoz képest ugye majd szépen bekalibrálja, hogyha magas, akkor vörös tartományban mutatja, hogy alacsony, akkor zöldbe megy át, és hogy összességében nagyon jó, mert hogy tényleg tök kényelmes.

És a vérnyomás mellett még a vér-oxigén szintet, vagy akár csak egy sima pulzusmérést is tudsz vele abszolválni, vagy végrehajtani. És egyébként nagyon jó pofa, hogy ez a belső manzsetta méri, még egyszer mondom, illetve ami nekem nagyon tetszik az órában, az nem más, mint ez a korábban már említett békazáras megoldás. Ez ugye egy biztonsági zár, ez a békazár, ez általában a fémszíjas óráknak a sajátossága, itt természetesen nem fémszíjról beszélünk, hiszen ott alul ott van az a kis felfújható kis balonocska, ezért ez egy ilyen gumiszíjat kapott, és a békazárnak a végén, ami ugye kilóg kis darabocska a szíjból, az pedig kapott egy ilyen kis patentot, amit a gumi szíjnak a kis lukacskájába fogsz szépen belepatintani, és így fixen ott marad az óra, tehát nem is tudod elhagyni sem, meg ilyesmi. Ez szerintem nagyon jó pofa, illetve nagyon fontos. Vérellenes rezgéseit érzékeli a pontos eredményhez. Aztán a valós nyomás az ugye sokkal jobb, mint az optika, ezt nem kell magyaráznom. Azon kívül egyébként tudod párosítani természetesen a telefonodnak az olyan applikációt is, be tudod állítani, mint amilyen üzenet érkezett, Facebook üzenet érkezett, Instagram üzenet érkezett, stb. Ezeket mind be tudod állítani, és akkor figyelmeztet az óra. De figyelmeztet az óra akár arra is, és ez zseniális, én egy csomószor elfelejtek megfelelő folyadék mennyiséget bevinni a szervezetembe. És amikor úgy érzi, hogy már régen ittam, ezt is így méri folyamatosan ilyen különböző kis paramétereket a kis csuklodon keresztül, akkor figyelmeztet, hogy ideje lenne vizet inni. És ezeket a figyelmeztetéseket is be tudod állítani, úgyhogy mondjuk csak 5 másodpercig jelenjen meg, hogy ugye kevésbé fogyassza az akkumulátor, be tud állítani, hogy 30 másodpercig, vagy 15, vagy 10, vagy akár 1 percig, vagy akár még tovább jelenjen meg az aktuális információ az órának a képernyőjén, és ez ugye nyilván az akkumulátor töltöttséget, minél tovább világít ugye maga a kis kijelző, annál inkább fog fogyni ugye az akkumulátor. Bevallom őszintén, hogy a héten hoztam el, most csak egy pár napig van sajnos nálam tesztelni, mert egyébként nem olcsó a készülék, de nagyon hasznos és nagyon jó, és egyszerűen valahogy majd meg kell beszélnem, hogy ezt hosszatávon is tudjam tesztelni, de hogy nagyon tetszett az, hogy amikor először ugye felvettem, akkor nyilván egész nap nyomogattam, tehát én megállás nélkül nem kapcsoltam ki a képernyőt, és így is durván egy ilyen egy napot kibírt az akkumulátorra. Hogyha ilyen közepes beállításokkal, tehát nem az, hogy 5 másodperce felvillan valami, én most úgy állítottam, hogy durván ilyen 30 másodperc állítottam, hogy az legyen, amíg a képernyő pihenő állásba nem merül a végén, illetve én most ugye, ahogy mondtam, 2 óránkénti automatikus vérnyomásmérést állítottam be rajta, és így, ahogy én nézem, így egy ilyen 4-5 napot ki fog bírni az akkumulátorra, ami szerintem jónak mondható. Viszont, hogyha ezt leteszed 5 másodpercre, meg akár ritkább mérésre, akkor akár egyébként a hivatalos információ szerint akár majdnem 2 hetet is kibír az akkumulátorra. Nagyon jó pofa, nagyon érdekes, viszont van egy fontos dolog, amit a vérnyomás mérésnél neked mindenféleképpen figyelembe kell venned.

Az óra figyelmeztet téged egy perc, illetve pár másodperccel, amikor mérnie kell. Elvileg most mindjárt 10 óra van, és elvileg 10 óra, akkor ennek az órának majd el kellene kezdeni mérni, hiszen be van állítva. És az, amire figyelned kell, hogy amikor mér az óra, akkor neked nem szabad így mozognod, és az a legjobb, hogyha a szíved magasságához így szépen fölteszed a kis kezedet, majdnem egy vonalba a szíveddel, és akkor ugye ekkor lesz a legpontosabb mérése, mert ha lóg a kezed, meg hogyha közben dolgozol, meg mozogsz, meg stb., akkor ugye lesz egy kis csalás, de ezt ugye tudjuk, hiszen hogy mikor elmegyünk a házivaroshoz vérnyomásmérésre, ott is ugye mindig azt mondják, hogy ragd le a kezedet, pihenjél, lazítsd el magad, ne beszél, ne mozogjál, ha lehet, ne kölgél, stb. És egyébként magán a készüléken 2 darab gombunk van, ezzel tudsz menni így a menübe, kibe, illetve ugye a menü rendszeren belül is ezzel tudsz menni, és érintőképernyőn. Most például pont arra figyelmeztetett az óra, hogy ideje vizet inni. Én azt mondom neki, hogy rendben, bár mondjuk most pont nem fogok vizet inni, de mindegy is. Most figyelmeztetett, hogy az írjak már egy pár kortyot, mert már megint beszélek egy perce, vagy pár perce, és akkor ezt itt elfelejti. Aztán, ami nagyon jó pofa ebben a kis applikációban, hogy ott tényleg mindent, a mozgásodat be tudod állítani, az alvás ciklusokat le tudod ellenőrizni. Én például most csináltam, hogy ott valamelyik nap, ugye volt a Bárdi autónak egy kiállítása a Hung Expo-n, és ott egész nap, egész délt sétálgattam, szépen beállítottam, hogy hát akkor most a mozgás az séta lesz, és egyrészt föl tehát rögzítette, hogy hány lépést tettem meg, hogy ez mindez hány kilométer, és másrészt pedig ugye a Google Maps-el van összekötve maga az applikáció, és azon belül még végig tudtam utalag nézni, hogy éppen merre jártam, hogy hol, meg mit csináltam, meg mikor álltam meg egy pár másodperce, vagy akár egy perc, és amikor te megállsz hosszabb időre, akkor nem az, hogy megszakítja, hanem csak pauze módba, tehát hogy ugye ilyen kis szüneteltetést eredményez, és most figyelmeztet, hogy mérni a vérnyomást, figyeljetek, 4 másodperc, maradjak nyugodtan. És mindjárt felfújja. Milyen hallottok ilyen búgó hangot? Én most ugye beszélek közben, meg mozgok közben, tehát ez nem lesz egy pontos mérés, de már érzem a csuklom, hogy elkezdi szorítani. És egyébként ugye egészen keményen rászorítja magát ezt a kis felfújható párnát a csuklóra, és akkor úgy méri, és egész hosszan méri, hallhatjátok, még mindig zúg. Közben mutatja, hogy hol tartunk, hány 100 vagy hány 10 mmHg-nál tartunk, hiszen abban mér, és akkor eddig most szépen elengedi, ilyenkor visszafújja, és már is kéri, hogy mekkora a te vérnyomásod, hogy ennyi per annyi, és az impulzus 75, meg ilyeneket, tehát mindent kiír, és ez mind rögzíti. És magának az órának egyébként az a neve, mert azt el is fejtettem ideig, még megemlítem nektek, de Value okos vérnyomásmérő óra. Keresetek rá nyugodtan a Value, és nyugodtan tényleg rá lehet keresni, itthon már elérhető, többek között majd leírásba beleírom, hogy a tesznek a leírásában, amit a teszteleken.mindenek.hu oldalon olvashattak, ott majd elmondom, hogy hol lehet, itt a rádióban nem akarok ingyen reklámot csinálni, de magán a teszteleken.mindenek.hu oldalon, a teszten, ott bizony szerepel majd minden, ami az órával kapcsolatosan fontos információ, paraméterek, hol lehet elérni, meg minden ilyesmi, most pedig szerintem mára ennyi, jön egy kis zene, és aztán hallgassatok tovább a rádiót, illetve iratkozzatok fel akár a rádión, akár itt a begurulva csatornának különböző média felületekre, közösségi média felületekre. Szervusztok!

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány. Hollywoodi filmsztárbanki adataival élt vissza egy csaló, Budapesten fogták el. Megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár- és korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárás lépnek fel a tenyésző helyeken. 1700 ember került karanténba francia partoknál, miután a norovírus miatt meghalt egy utas. A tengerjáró hajón további 50 ember mutatja gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A 90 éves elhunyt nem mutatta a gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A halál okát még nem állapították meg hivatalosan, mivel a halottkém teljes jelentésére még várnak. Az Ambition nevű hajó egy 14 éjszakás körutazáson vett részt 1233 többségében angol 100 utassal, de a karantén a több száz fős legénység is vonatkozik. A hajó pénteken indult Belfastból, szombaton pedig Liverpoolból. Az üzemeltető társaság szerint utóbbi kikötő elhagyásakor kezdett el nőni a fertőzöttek száma. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
12: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41.
14: Nos, adó vagy nem adó, adó.
13: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
12: Társadalmi célú közleményt hallotta.
11: Hobbyrádió.hu.
15: A rádiót. Műsorajánló.
16: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
17: A tudomány mai állása.
18: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
17: Egy műsor
18: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
17: A tudomány mai állása.
19: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
17: Jó szórakozást!
20: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
16: Vasárnap néptől. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
21: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
16: Koktél.
21: Érdekes témák, érdekes emberek.
16: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak.
19: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Jakost ütött el egy motorcsónakos, majd cserben hagyta. 300 000 adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A Hedesvár megyei főügyészség közleménye szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tiszató-Poroszló közeli szakaszán. Ugyanekkora sértett egy kajakkal szabályosan a meder jobb szélén haladva Sarud irányába evezett egy baráti társasággal. A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol későn észlelte a vele szemben haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. A vádlott észlelte ugyan az ütközést, mégis tovább ment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. A kajakban 80 000 forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette, tették hozzá. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
4: a jövedelemadó... vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hobbirádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 14-én a Bonifác nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név a Bonifatius névből ered, jelentése a jó sors embere, jótevő. Becézése Boni, Bonika, Bonácska, Bónusz, jeles viselői a névnek, első Bonifác pápa, második Bonifác pápa, hetedik Bonifác pápa és kilencedik Bonifác pápa, valamint ön, kedves Bonifác. Ezen a napon köszöntjük még Aglája, Beke, Bekény, Bekes, Gemma, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Julianna, Korália, Násfa, Ompoly, valamint Paszkália nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1610. május 14-ével kezdünk, ekkor 4. Henriket Franciaország és Navarra királyát, az első Bourbon uralkodót meggyilkolta a Nyílt utcán egy fanatikus katolikus, François Ravaillac. Utódja 13. Lajos volt, akinek kiskorúsága alatt az özvegy királyné Medici Mária gyakorolta a hatalmat, 13. Lajos ténylegesen csak 1617-ben jutott hatalomra. És 33 évvel később ehhez a családhoz kapcsolódva 1643. május 14-én 13. Lajos halála után a 4 éves 14. Lajos lett Franciaország királya. 1666-ig az anyakirálynő ausztriai Anna töltötte be a régen szerepét, valamint első minisztereként Jules Mazarin bíboros vezette az államügyeket. Folytatjuk a 18. század végével, 1796. május 14-én Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást. A 19. századra ugrunk, 1862. május 14-én Adolf Nikol Svájcban szabadalmaztatta a kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet. A kronográf stop mechanizmussal készült karóra vagy zsebóra, melynek van start, állj és nulla helyzete. Még mindig ebben a században járunk, 1897. május 14-én doktorrá avatták az első magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát. A 20. század közepére ugrunk, 1944. május 14-én megszületett George Lucas, producer, író, rendező. 11 évet lépünk előre, 1955. május 14-én aláírták a Varsói szerződést. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény. Előre lépünk 1969. május 14-ére, ekkor született Melbourneben Cate Blanchett Oscar-díjas ausztrál színésznő. Ismertebb filmjei a Gyűrűk ura trilógia, a Gyilkosok is a Mennyországba mennek, a Tehetséges Mr. Ripley és az Elizabeth, amiért Golden Globe-díjat is kapott a legjobb női főszereplőként. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Pienso que un sueño para

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: 2026. május 14-e csütörtök. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 16-tól 20. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani ezzel? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Elmélkedés. Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és majd megláttok engem, olvassuk az evangéliumban. Ez a mondat rejtélyesen hangzik, és nem véletlen, hogy felidézi bennünk is a tanítványok zavarát. Ez a mondat szinte az egész húsvéti esemény sűrítménye. A szenvedés, halál, feltámadás és az elrejtőző, mégis jelenlévő Úr titka. A keresztény életben gyakran érezzük, hogy nem látjuk az Urat. Az imádság száraz, a világ közönye elcsüggeszt, a szenvedés homályba burkolja Isten arcát. Jézus ezzel a kijelentéssel minket is megszólít. Lesznek időszakok, amikor nem láttok, de ez nem a vég. A távozás a szeretet útjának része. A látás nem mindig testi, hanem hitből fakadó, de ez is találkozás. Jézus nem titkolja, hogy tanítványai sírni fognak. A világ örül majd, ők pedig gyászolnak. Az evangéliumi szavak megrendítően életszerűek. A tanítvány sokszor éppen a fájdalmak mélyén találkozik Istennel. Ám Jézus ígérete biztos, a szomorúságotok örömre fordul. Ez nem olcsó vígasz, hanem húsvéti ígéret. A halálból élet lesz, a sötétségből világosság, a könnyekből öröm. A tanítvány útja nem mentes a szomorúságtól, de nem is marad abban. A keresztény öröm mindig a reményre épül. Nem felszínes derű, hanem annak tudata, hogy Isten hűséges, és amit Jézus ígért, az biztosan beteljesedik. Uram Jézus, sokszor érzem, hogy eltávolodtál, és nem látlak téged. De tudom, hogy csak egy kis idő ez a hit próbája számomra. Adj erőt, hogy ebben a kis időben is hűséges maradjak hozzád, és ne a világ mulandó örömeire figyeljek, hanem rád, aki újra megjelensz, amikor elérkezik az idő. Hiszem, hogy szomorúságomat örömre fordítod, és találkozni fogok veled, talán másként, mint vártam, de valóságosan. Erősítsd meg bennem a reményt és a szeretetet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
7: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdély Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
12: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
13: Tudta ön azt, hogy a jelenlegi élettani ismeretek szerint a különféle sok alkotó elemei biztosítják a sejtek összehangolt működéséhez elengedhetetlen, az ingerületek továbbításához szükséges elektromos vezetőképességet? 2001-ben több mint 200 millió tonna sót állítottak elő a világon.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Változik a szép kártyák egyenlegének felhasználása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszláv Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány tör neki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János elmondása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be. Ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbesztszennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3%, de legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31 előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
2: Hobby Rádió.
3: A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
4: Sziasztok, köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel, ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show, amit megszokhatatok már minden csütörtökön délután 1 és 3 óra között. A mai nap folyamán zenével töltjük a napot, szinte beleszólás nélkül, jövő héten pedig már kedves feleségem, kincsem, mindenesem is érkezik majd hozzánk, és akkor folytatjuk tovább a témák sorát, mert addig jócskán össze fog gyűlni mindenféle témát, nem csak a nagyvilágból, hanem azért itthon is lesz miről beszélni, már egyébként így is van, de ma úgy döntöttünk, hogy zenélünk nektek szinte beleszólás nélkül az elmúlt időszakot, az elmúlt évek legnagyobb slágereit hozzuk el nektek. geriy@hobbiradio.hu, ez az az e-mail cím, ahova egyébként írhattok nyugodtan véleményt, ötletet, illetve javaslatot. Ezen kívül pedig a Hobby Rádió hivatalos weboldalán híreket is olvashatok, illetve a rádió hallgatására is van lehetőségetek, valamint az alkalmazást is ajánlom a figyelmetekbe, amit Androidra és iOS-ra egyaránt le tudtok tölteni. Tehát www.hobbiradio.hu, és utána pedig még a Facebook oldal, amit meg kell említenem, ez pedig facebook.com/hobbiradio.hu. Itt érdekes információkat, programokat nézhettek meg, illetve azokhoz szólhattok hozzá. Nos, és akkor indítjuk ezt a két órát, egyébként bibliai gondolatok is lesznek majd a második óra elején, úgyhogy érdemes velünk tölteni ezt az időt, már csak azért is, mert hogy most igazi háttérrádiónak is lehet majd használni a Hobby Rádiót, hiszen tényleg nagyon sok jó zene kerül majd lejátszásra. Hát remélem mindenkinek jól telik ez a napja, főleg mert hogy egész jó idő van odakint, körülbelül 18 fokra számíthatunk most is, és elég napos idő van, tehát ha valaki kint a kertbe tudja hallgatni a rádiót, vagy kint az udvaron, hát akkor az is jól teszi, egy kicsit kiül, mert hogy ilyen jó időben érdemes kint lenni. Na jó, hát akkor már is kezdjük zenével ezt az órát, mindenkinek jó szórakozást és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Jobbnál jobb felvételekkel itt a Hobby Rádió, benne pedig az elmúlt idők legjobb zenéjét forgatjuk. Van nektek egészen 3-ig, úgyhogy mindenkinek nagyon jó rádió hallgatást és kellemes kikapcsolódást kívánunk. Ebben a szeles, de nagyon jó időben igazából.

Az első óra is telt, úgyhogy már is érkeznek mindjárt a bibliai gondolatok, és folytatjuk tovább a műsorunkat a második órával. A mai napon zenélünk, ebből nincs hiány, én azt gondolom az elmúlt órában sem, szinte beleszólás nélkül jobbnál jobb felvételekkel igyekeztünk benneteket lefoglalni, ez nem is lefoglalni, mert hiszen bárki csinálhatott bármit ez idő alatt, viszont a következő óra is ugyanígy fog majd eltelni, jönnek mindjárt a bibliai gondolatok, utána pedig jönnek tovább a zenék egészen délután 3-ig, szintén beleszólás nélkül. Jövő héten pedig itt lesz már feleségem, kincsem, mindenesen Fruzsi is, és akkor a színesebbnél színesebb témákkal folytatjuk tovább, amelyeket tűzdelünk jobbnál jobb zenékkel, vagy a zenéket tüzdeljük témákkal, ezt már beszéltük, de igazából még annyira nem döntöttük el. Melyik, mindegy, egyik jön a másikból, és a másik az egyikből. Addig is lehet írni nekünk e-mailt gery@hobbyradio.hu, www.hobbyradio.hu, ez a hivatalos oldalunk, illetve a Facebookot is ajánlom a figyelmetekbe, facebook.com/hobbyradio.hu, itt pedig számos programot, eseményt találtok, amelyhez hozzá tudtok szólni. Na de már is folytatjuk tovább, utána pedig indítjuk a következő órát a bibliai gondolatokkal.

0: induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
1: Korintusbeliekhez írt első levél, 2. fejezet 9. ige vers. Hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Kedves hallgatóm! Sokan felteszik a kérdést, hogy miért hisznek a hívő keresztények Istenben, és hogy miért éri meg nekik ez az egész. Vannak, akik hangoztatják is, hogy a hívők leragadt, buta, hiszékeny emberek, mert hisznek egy olyan valakiben, akit nem is látnak, és hogy ez az egész csak egy mese, mert hogy semmi sem lesz abból, amiben a hívő ember reménykedik. Isten szava azonban rávilágít arra, hogy miben hiszünk és kire várunk hívőkként. Pál leírja ebben az igeversben, hogy Isten számunkra elképzelhetetlenül és megfoghatatlanul jó dolgokat készített el a mennyben. Ha te is határozatlan vagy Istennel kapcsolatban, és ha azon gondolkodsz, hogy megtérje hozzá vagy sem, akkor továbbra is arra bátorítalak, hogy igen, térj meg, mert Isten igaz, és az ő igéje mindent leír neked, és szava által szól hozzád. A Biblia nem egy idézőjeles, bizonytalan szerződés, amit ha aláírsz, jön a kisbetűs rész, hanem Isten világos, konkrét módon szól hozzád is, ha engeded neki. Térj meg, amíg tudsz, hogy Isten vezethessen életed hátralévő részében. Drága mennyei atyám! Köszönöm, hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy megismerhettelek, és hogy te vezeted az életem. Köszönöm, hogy emberileg felfoghatatlan dolgokat készítettél azoknak, akik téged szeretnek. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy megtérhessen hozzád, hogy szeressen téged, és hálás szívvel élje veled a mindennapjait, és hogy áldás lehessen mások számára. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nagy nevében. Ámen.
0: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket. A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja.

0: remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat itt a Geri Show-ban.
1: Még kicsit több időnk van, mint fél óra. Ez volt a James és a Bella című felvétel. Hát amennyiben így kell kiejteni franciául, mert fogalmam sincs egyébként, hogy rendesen hogy is lenne. Egyetlen egy szót talán értettem belőle, ez volt a grillás. Tudjátok, van ez a grillás cukor. Ez a húsvéti tojás, hát annak nem tudom, én azt nem szerettem, mert elcsúszott rajta a fogam, sosem tudtam normálisan enni, úgyhogy nem tudom, ti hogy vagytok vele. Már a húsvét még odébb van, pontosan egy év múlva lesz, hát hogyha valaki majd meg tudja kóstolni. Nyilván nem erről volt szó ebben a dalban, de már is vagyunk tovább a következő felvételekkel itt a Hobby Rádióban, tehát csak nem még fél órán keresztül. Ez itt a Geri Show, amivel minden csütörtökön 1 és 3 óra között találkozhatok.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
3: Szüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány. Hollywoodi filmsztár banki adataival élt vissza egy csaló, Budapesten fogták el. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár- és korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre, 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. A szombathelyi aszbeszt szennyezés helyszínére látogatott csütörtökön Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, és azt mondta, hogy jövő hétfőn a kormány elé terjeszti az ügyet, aminek a megoldásán nagy erőkkel dolgoznak. A miniszter Nemény András szombathelyi polgármesterrel közösen annál az utcánál tartott sajtótájékoztatót, ahol a legsúlyosabb volt a szennyezés, és ahol több családi ház is felépült. Gajdos László a szombathelyi látogatáson azt mondta, hogy már több mint 300 helyszínen bukkant fel a szennyezés, a tervek szerint napokon belül elvégzik a további szükséges vizsgálatokat. Azt mondta, 3 megyét biztosan érint a probléma, például Kőszegen és Sopronban is borítottak be felületeket aszbeszttel. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárás lépnek fel a tenyészőhelyeken. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
5: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
4: Hobbi Rádió, a jövedelem adó vevő.
6: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
0: Művész asszog, László Margit. Első rész. Az operajátszás 20. századi történetének meghatározó művésze volt László Margit. Egy 1960-ban készült rövid portréfilmen kívül nem sok nyilatkozatot lehet tőle hallani, olvasni. Zenei felvétele, tévéfelvétele viszont rengeteg készült. A Bartók Rádióban műsorvezető volt, és évtizedekig tanított. Saját pályájáról, önmagáról viszont keveset beszélt. Memoárt se írt, életrajzi munka se készült róla. Mintha a szerepek, a színpad, a muzsika mindennél fontosabb lett volna számára. Kolozsvárra született, és csak nagy kerülővel érkezett Budapestre, és lett a Magyar Állami Operaház tagja. Gyerekkorát, a kolozsvári éveket, a vándorlás időszakát így idézte meg egyik ritka nyilatkozatában.
7: Hát ugye Kolozsvár akkor voltunk, amikor, hát ahogy, akkor úgy mondtuk mi, hogy bejöttek a magyarok. És akkor, hát akkor nagy zenei élet volt Kolozsváron. Például volt indexem, zongora indexem, amit még Farkas Ferenc írt alá.
8: Oh.
7: Igen. És hát nagyon nagy zenei élet volt Kolozsváron. Apám több hangszeren játszott, és a városi zenekarban hegedült, és nagyon apám is, anyám is gyönyörűen énekelt. Az összes Beethoven szimfóniát négykezesbe ismertem meg, meg rengeteg ilyen élményem volt, meg hát ott voltak a zongora tanulmányaim egy öreg hölgyel például, akivel hát nem tudtam, hogy ki az, ültem egy öreg néni mellett egy koncerten, és akkor kérdezte, hogy hát te fogsz muzsikálni? Azt mondta, mondtam, hogy hát igen, az öreg Stritzky Lilinél fogok tanulni, azt mondja, én vagyok az öreg Stritzky Lili. Én mindjárt lebuktattam apámat, mert ő néha így emlegette. Igen. De hát óriási koncertek voltak Kolozsváron, és voltak olyan, hogy 500-an énekeltünk, és egyébként a kolozsvári Mariánumban jártam, mint a családom összes nőtagja, az a Notre Dame de Sion, Sion apácáknak az intézménye volt, és a család olyan része, amelyik vidéken lakott, már nőtagok, azok mind ott voltak bent lakók például. Hát ott jártam elemibe, és hát az nagyon kedves időszak volt, és aztán hát változtak az idők, apám állást kapott Magyarországon, és akkor több vakomba az egész otthonunkat szépen bepakolták, és feljöttünk Nyergesújfalura, ahol apám a viszkóza gyárban kapott egy állást. És ott a gyönyörű kis lakást kaptunk, és hát ilyen szolgálati lakás, de nagyon szép volt, a Dunaparton. És egyébként nagyon érdekes, mert én a halak jegyében születtem, és mindig kapcsolatom volt a vízzel. Most is víz mellett lakom, mert patak van a hidam alatt, amin be kell jönni hozzám például. És ez egész életemben így volt, és itt is ez történt, hogy hát jött az, hogy menekülni kell. És akkor a gyárvezetősége egy hajót, egy uszályhajót, az 1212-est, azt kinevezte menekülő hajónak, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Terepszínűre volt festve, meg voltak számozva barakok, és a percek alatt oda le kellett költözzünk abba a hajóba.
0: Ausztriában angol fogságba került a család, és csak 1947-ben kerültek Budapestre. A nehéz helyzet arra kényszerítette, hogy kenyérkereső legyen. Tréfásan Cérna Egyetemnek nevezte az iskolát, ahol szabásvarrást tanult, érettségizett is, és okleveles szabóként dolgozott. Az éneklés természetesen tovább folytatta. A zenei fejlődéséről, a pályakezdésről, a televízió, a film kihívásairól, a sikerekről így nyilatkozott.
8: Ekközben nem maradtam hűtlen a kórushoz sem, és az kórus éneklés tulajdonképpen egész zenei fejlődésemre igen nagy hatással volt. Tagja voltam a Forrai kórusnak, a Budapesti kórusnak és a Budapesti Madrigál kórusnak. Így ismerkedtem meg még későbbi énektanárnőmmel, Koranek Jánosnéval, akitől magánúton énekelni tanultam. Az ő tanácsára 1953 tavaszán próbát énekeltem az operában, ami nagy merészség volt, és szinte nem hittem a fülemnek, amikor megtudtam, hogy fölvettek ösztöndíjasnak. Operai tagságom előtt alkalmam volt egy kis úgynevezett Maszek opera együttesben egy néhány szerepet elénekelni, és ezek lettek első szerepeim az operaházban is, a Gilda és a Rosina. Aztán sorba jött a többi, a Fra Diavolo Cellinája, a Szöktetés Blondéja, a Pamina, Susan, Márta, és hát nem is tudnám elsorolni hirtelenében. Rövidesen bekerültem a koncertélet forgatagába. Oratóriumok, dalestek, rádió és lemezfelvételek. Aztán nagyon sok külföldi karmesterrel és énekessel dolgoztam együtt. Megemlítenék egy néhány nevet. Igor Márkevics, Lamberto Gardelli, Helmut Koch, Helmut Zeidelmann, Antonio Pedrotti, énekesek közül Giuseppe Taddei, Erich Kunz, Piero Capocilli. De nem is sorolom tovább, mert nem szeretnék megfeledkezni itthoni karmester és énekes kollégáimról, akikhez nagyon sok szép este emléke fűz. Bejártam úgy szólván egész Európát. Voltam a demokratikus országokban, Skandináviában, Angliában, Franciaországban, Németországban, Svájcban. Aztán pedig Liszt díjat kaptam 1961-ben Mozart szerepeimért. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy úgy szóval együtt nőttem fel a televízióval. Számtalan helyszíni opera közvetítésben, stúdióműsorban, televíziós opera és operafilmben szerepelhettem.
9: Számomra folyton megújuló nagy élményt jelent a film, a televízió, hiszen mi operaénekesek sokkal ritkábban kerülünk képernyőre vagy filmre, mint a prózai színészek vagy a könnyű zenében működő művészek. Ezért aztán első időben a meglepetés erejével hat az, hogy azok a gesztusok, az a mimika, ami a mi nagy színpadunkon természetes, az itt groteszk, nem jó. És mindig újra kell kezdeni, és újra kell próbálni. Ma már azonban egyre nagyobb élvezetet jelent, hogy ez a közeliség, természetesen számomra, mert hiszen mások ezt már régen tudják, hogy ez a közeliség olyan oldaláról mutathatja meg az alakot, amit az ember megformál, ami a nagy színpadon lehetetlen. És a néző számára tulajdonképpen ez nagyon jó, mert hiszen az a művész, az a szereplő egészen közeli ismerősévé válik, akit a képernyőn lát, szinte minden rezdülését, gondolatát látja. És ha én, mint közönség, saját magamat látom a képernyőn, akkor izgatott szorongás fog el ma is.
0: Egyik első szerepe Gilda volt Verdi Rigoletto című operájából. Ezt a művet a korábban már említett magántársadalmaknál is énekelte. A szerepet felváltva játszotta Gyurkovics Máriával. Már ekkor előfordult, hogy a lámpalázzal küszködő zseniális énekes helyett be kellett ugrania. Gyurkovics Mária betegsége miatt lassan visszavonulásra kényszerült, így ő vette át a szerepet. Gilda a mantovai herceg púpos bohócának, Rigolettónak a lánya, akit féltve őrzött az erkölcstelen urától. A herceg azonban Walter diáként mutatkozott be a romlatlan lánynak, aki beleszeret. Következik Gilda áriája az első felvonásból.

herceg udvarancaival elraboltatja Gildát. Rigoletto segített az udvarancoknak többek között Monterone gróf lányát is kiszolgáltatni a hercegnek. A gróf megátkozza Rigolettót, s lám, most Gilda került ilyen helyzetbe. Rigoletto bérgyilkost fogad, mert tudja, hogy a herceg a városszéli fogadóban a bérgyilkos lányának teszi a szépet. Gilda ismeri az apja tervét. Annak ellenére, hogy tudja a szerelme hűtlenségét, feláldozza magát szerelméért. A sötét, viharos éjszakán Sparafucile Gildát szúrja le. Rigoletto haldokló lányát találja a zsákban. Betelt Monterone átka. Következik a harmadik felvonás fináléja. Rigoletto szerepében Radnai György.

0: Egy sajátos műfaji ugrással Verditől már is eljutunk a Jódliig. Az életrajzból tudjuk, hogy 1947-ig László Margit Ausztriában élt. Itt ismerkedett meg ezzel a sajátosan osztrák zenei műfajjal. Már Kolozsváron is énekelt kórusban és furcsa módon altszólamban. Vagyis a hangterjedelme megvolt a műfajhoz. Csak eljátszhatunk a most következő részlet hallatán a gondolattal, hogy az énekesnő lehet, hogy eredeti altfekvésben is el tudta volna énekelni a Szevélyi Borbé Rozináját. Következzék az első rész zárásaként ez a különleges felvétel.
1: Emekkoromban sokáig éltem Ausztriában. Nagyon sokat hallottam az osztrákokat jódlizni. Rettenetes kíváncsi voltam, hogy hogy csinálják. Még a kocsmákba is beszöktem, hogy közelről láthassam őket. Belenéztem a szájukba. És egyszer én is megpróbáltam.

0: Egyszer a rádióban a Három a kislány stúdió felvételei folytak, és én felvétel közben, egy kis szünetben jódlisztam mókából. Aztán kimentem a pagodába egy kávéra. Egyszer csak rohan az ügyelő, hogy azonnal menjek vissza a stúdióba, mert az utcai énekesek dalában nélkülözhetetlen szükség van rám. Ott valakinek jódlizni kell, és visszamentem. Ezt a felvételt hallotta Vince Otto, és ő írta nekem azt a kis dalt, amit az előbb hallottak, a Cseverből Vederbe című kis daljátékban. Így lettem a rádió tiszteletbeli jódlistája. De igazi hivatásom mégiscsak az opera.
1: Művészharcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új körbösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Csáp Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
10: Tartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vazarellivé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Hobby Rádió.
3: Reklám.
9: Társadalmi célú hirdetés következik.
11: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
12: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
13: Reklám következik.
14: Jogomvan.hu.
15: Jogomvan.hu.
14: Jogi segítség mindenkinek.
15: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
14: Jogomvan.hu.
16: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwin innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwin telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
17: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
13: Reklámot hallottak.
18: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót.
19: Társadalmi célú közlemény következik.
20: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
19: Társadalmi célú közleményt hallotta.
1: Hobby Rádió.
21: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
22: Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nosztalgiázós 60 percre nézünk, hogyha velem tartanak a következő 60 percben, és a 80-as évek legnagyobb dalait idézzük a következő, mint egy óra hosszában. Szommer Gábort hallják a mikrofonnál. Már is belevágunk a zenefolyamban, és mindjárt hallgatjuk majd Fabio Roscioli-t. Rómában született 1953-ban, mi azonban Ryan Parrisként ismerjük, méghozzá azzal a dalával, amit 1983-ban ismert meg a világ, ez pedig nem más, mint a Dolce Vita. Paris folytatta egyébként karrierjét, és a 80-es és a 90-es évek között több nagy sikerű dalt is jegyez, az Egyesült Királyságban 5 lista vezetője volt. De ezen kívül nagyobb sikereket mégsem tudott elérni, hamarosan hallgatjuk tehát a legendás Dolce Vitát, előtte azonban bemelegítésként egy örök klasszikus, Rick Astley és a Together Forever, már is itt a Nekem 80-ban.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Igazi klasszikusok szólnak ebben az egy órában, hiszen ez itt a Nekem 80, a folytatásban pedig Eli Robert Fitzuit hallgatjuk, egy tunéziai születésű francia énekest, aki az 1970-es évek elején egy francia rockbandában, a Flanders Stratocasterben énekelt. 1982-ből ismerhetjük őt legjobban akkori világslágerével, a Words-el, ami bejárta az egész világot, csak Európában 8 millió lemezt adtak el belőle, és a 22. legjobban eladott dal lett az Egyesült Királyságban 1983-ban. Jön tehát F.R. David és a Words, utána pedig a pop nagyasszonya 1987-es akkoriban betiltott slágerével, a Like a Prayer-rel, nem sokára itt a mai múltidézésben.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: A 80-as évek klasszikusai közül nem hiányozhatnak a magyar legnagyobbak sem. Már is folytatjuk két nagy dallal. Elsőként Delhuza Johnnal, akinek könnyű zenei karrierje egész fiatalon kezdődött. Mindössze 18 éves volt, amikor 1971-ben a Táncdalfesztiválon előadta a Hegyek lánya című dalt, amellyel a tehetséges fiatalember egy csapásra ismert lett. Az 1974-es év hatalmas sikereket tartogatott a számára, hiszen ebben az évben minden addig megjelent korongja, négy kislemeze és egy nagylemeze aranylemez lett, valamint megjelent az NDK-ban egy német nyelvű lemeze is, amivel külföldön is hatalmas sikereket ért el, mivel ez a korong 500 ezer példányszámban kelt el. Ez a lemez már a megjelenés évében megkapta a Dresdai Fesztivál nagydíját, ami akkoriban a legrangosabb sajtódíjnak számított az NDK-ban. 1975-ben az év énekesének választották meg az NDK-ban, ami azért is számított nagy sikernek, mert eme díjat eddig külföldi énekes soha nem nyerte meg. 1980-ig részt vett valamennyi jelentős kelet-európai fesztiválon, melyekről mindenhonnan díjakkal elhalmozva tért haza. Több neves külföldi előadó is felkérte, hogy szerezzen számukra zenét. Delhuza John írt többek között a Demis Roussosnak és Goldiensnek, valamint a Gombay Dance Bandnek is. Nicasse Perimeno már is indul a 80-as évek legnagyobb magyar klasszikusai közül, utána pedig Homonyik Sándort hallgatjuk, és az Álmodj királylány, ez is jön nem sokára itt a Nekem 80.

Továbbra is a 80-es évek legnagyobb dalait idézzük itt a Nekem 80-ban. Nem sokára majd egy hatalmas svéd bandát hallgatunk, a Roxette-et. Előtte azonban egy film mindenképpen eszünkbe kell, hogy jusson, illetve egy név, na meg persze nem utolsó sorban egy dal, Richard Sanderson, aki 5 éves kora óta zongorázik és 15 éves kora óta gitározott. A legnagyobb dala a Reality, ami az 1980-as La Boom című filmből vált ismerté. Akinek így nem ismerős, akkor mondom úgy, hogy Sophie Marceau, illetve a házi buli. 1982-ben number one lett ez. 15 országban, többek között Németországban, Ausztriában, Olaszországban, illetve Svájcban is 8 millió eladott példányszámmal csak ez a dal. Később egyébként Sanderson több más, főleg francia filmben, illetve sorozatban is énekelt, mármint betétdalt. Én ezeket hagyna mondjam el, már csak azért sem, mert nem tudok franciául, úgy pedig elég bután hangzana. Viszont jön a házi buli legnagyobb zenéje, Richard Sanderson és a Reality, utána pedig, mint mondtam, a Roxette érkezik a folytatásban. It Must Have Been Love, nem sokára itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Még mindig nem fogytunk ki az igazi legendákból, illetve a legendák igazi nagy sikereiből. Már is folytatjuk a Nekem 80-at, méghozzá a rock nagyival, Tina Turnerrel. Hát róla szerintem sok mindent nem kell mondanom, mindenki ismeri munkásságát, és kérem szépen hallgatjuk akkor a We Don't Need Another Hero-t, ami többek között egyébként azt hiszem, hogyha nem csalnak emlékeim, akkor a Mad Max-ben is feltűnt, szóval hamarosan majd ezt a dalt hallgatjuk, előtte azonban most Olaszországban kalandozunk. Numero Unum, egy dalos hulló csillag, és a Tora Tora már is jön itt a mai múltidézésben.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hölgyek, urak, ennyi fér bele a mai multidézésbe, viszont még két dallal mindenképpen adózunk a 80-es évek legnagyobb ijai előtt. Egy hét múlva viszont ugyanitt és ugyanebben az időben, hogyha újra nosztalgiázni támad kedvük, akkor mindenképpen tartsanak velem. Én biztosan, hogy hozom majd a 80-as évek legnagyobb dalait. Yazoo és a Don't Go, végül pedig egy olasz dal zárja a mai sort. A Zucchero féle Senzona Donával köszönöm meg az elmúlt 60 perc kitüntető figyelmét, és akkor jövő héten ugyanitt és ugyanebben az időben. Én azt tanácsolom önöknek, hogy újra találkozzunk egyet. Szommer Gábort hallották az elmúlt 60 percben. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is velünk. Viszont hallásra!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Jelent a magyar közlönyben az új kormány első átfogó intézkedés csomagja. Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem csak a miniszterek hatásköreit rögzítették, hanem egy sor politikailag érzékeny ügyben rendeltek el vizsgálatot a Magyar Péter vezette új kormány második magyar közlönyében. A csütörtökön megjelent hivatalos lap szerint a kormány több ügyben rendelt el vizsgálatot vagy felülvizsgálatot, írja a 24.hu. A lista kiterjed a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására, valamint Novák Katalin volt köztársasági elnök nagy vihart kavart kegyelmi határozatának körülményeire. Emellett felülvizsgálják az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvényt, egyes titkosított nemzetközi szerződéseket és a nem nyilvános kormányhatározatokat, a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati média finanszírozását is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszláv Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány törne ki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János álmodása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be, ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt-szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18
5: 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló. Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
14: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
15: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
16: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 14-én a Bonifác nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név a Bonifatius névből ered, jelentése a jó sors embere, jótevő. Becézése Boni, Bonika, Bonácska, Bónusz, jeles viselője névnek első Bonifác pápa, második Bonifác pápa, hetedik Bonifác pápa és 9. Bonifác pápa, valamint ön, kedves Bonifác. Ezen a napon köszöntjük még Aglája, Beke, Bekény, Bekes, Gemma, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Julianna, Korália, Násfa, Ompoly, valamint Paszkália nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1610. május 14-ével kezdünk, ekkor 4. Henriket Franciaország és Navarra királyát, az első Bourbon uralkodót meggyilkolta a Nyílt utcán egy fanatikus katolikus, François Ravaillac. Utódja 13. Lajos volt, akinek kiskorúsága alatt az özvegy királyné Medici Mária gyakorolta a hatalmat, 13. Lajos ténylegesen csak 1617-ben jutott hatalomra. És 33 évvel később ehhez a családhoz kapcsolódva 1643. május 14-én 13. Lajos halála után a 4 éves 14. Lajos lett Franciaország királya. 1666-ig az anyakirálynő ausztriai Anna töltötte be a régen szerepét, valamint első minisztereként Jules Mazarin bíboros vezette az államügyeket. Folytatjuk a 18. század végével, 1796. május 14-én Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást. A 19. századra ugrunk, 1862. május 14-én Adolf Nikol Svájcban szabadalmaztatta a kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet. A kronográf stop mechanizmussal készült karóra vagy zsebóra, melynek van start, állj és nulla helyzete. Még mindig ebben a században járunk, 1897. május 14-én doktorrá avatták az első magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát. A 20. század közepére ugrunk, 1944. május 14-én megszületett George Lucas, producer, író, rendező. 11 évet lépünk előre, 1955. május 14-én aláírták a Varsói szerződést. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény. Előre lépünk 1969. május 14-ére, ekkor született Melbourne-ben Kate Blanchett Oscar-díjas ausztrál színésznő. Ismertebb filmjei a Gyűrűk ura trilógia, a Gyilkosok is a mennyországba mennek, a Tehetséges Mr. Ripley és az Elizabeth, amiért Golden Globe díjat is kapott a legjobb női főszereplőként. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

ne legyen túl nehéz az út, amin te lépsz, mert visszavárlak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem érlek a ketté osztod életem.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót! 2026. május 14-e csütörtök. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 16-tól 20. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani ezzel? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Elmélkedés. Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és majd megláttok engem, olvassuk az evangéliumban. Ez a mondat rejtélyesen hangzik, és nem véletlen, hogy felidézi bennünk is a tanítványok zavarát. Ez a mondat szinte az egész húsvéti esemény sűrítménye. A szenvedés, halál, feltámadás és az elrejtőző, mégis jelenlévő Úr titka. A keresztény életben gyakran érezzük, hogy nem látjuk az Urat. Az imádság száraz, a világ közönye elcsüggeszt, a szenvedés homályba burkolja Isten arcát. Jézus ezzel a kijelentéssel minket is megszólít. Lesznek időszakok, amikor nem láttok, de ez nem a vég. A távozás a szeretet útjának része. A látás nem mindig testi, hanem hitből fakadó, de ez is találkozás. Jézus nem titkolja, hogy tanítványai sírni fognak. A világ örül majd, ők pedig gyászolnak. Az evangéliumi szavak megrendítően életszerűek. A tanítvány sokszor éppen a fájdalmak mélyén találkozik Istennel. Ám Jézus ígérete biztos, a szomorúságotok örömre fordul. Ez nem olcsó vígasz, hanem húsvéti ígéret. A halálból élet lesz, a sötétségből világosság, a könnyekből öröm. A tanítvány útja nem mentes a szomorúságtól, de nem is marad abban. A keresztény öröm mindig a reményre épül. Nem felszínes derű, hanem annak tudata, hogy Isten hűséges, és amit Jézus ígért, az biztosan beteljesedik. Uram Jézus! Sokszor érzem, hogy eltávolodtál, és nem látlak téged. De tudom, hogy csak egy kis idő ez a hit próbája számomra. Adj erőt, hogy ebben a kis időben is hűséges maradjak hozzád, és ne a világ mulandó örömeire figyeljek, hanem rád, aki újra megjelensz, amikor elérkezik az idő. Hiszem, hogy szomorúságomat örömre fordítod, és találkozni fogok veled, talán másként, mint vártam, de valóságosan. Erősítsd meg bennem a reményt és a szeretetet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a jelenlegi élettani ismeretek szerint a különféle sok alkotó elemei biztosítják a sejtek összehangolt működéséhez elengedhetetlen, az ingerületek továbbításához szükséges elektromos vezetőképességet? 2001-ben több mint 200 millió tonna sót állítottak elő a világon.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: Megtörtént az átadás-átvétel a külügyminisztériumban. Szüléssel foglalkozó szervezetek hívják egyeztetésre Hegedűs Zsoltot. Antikorrupciós csúcs találkozót tartanak Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Orbán Anita külügyminiszter elfoglalta hivatalát és rögtön állománygyűlést tartott a minisztériumban. Orbán Anita szerint a külügyminisztérium önálló világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, közölt a miniszter. Személyes egyeztetést kért Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, hogy a szülészeti ellátás fejlesztésébe a nők és anyák szempontjai is beépülhessenek a tervezés legelejétől. A más állapot a szülészetben szervezet tette közzé Facebook oldalán a közleményt, amelyet többek között a Császárvonal, az Emma Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület és az Ablak a Világra is aláírt. Abban bíznak, hogy az ellátással kapcsolatos párbeszéd többé nem szűkül a kormány, a MOK és a Szülészet és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium közötti diskurzusra. Hegedűs Zsolt úgy reagált, készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket, érintett közösségeket, az egyeztetések ütemezéséről értesíteni fogják őket. Budapesten rendezi meg első regionális antikorrupciós konferenciáját a világ korrupcióellenes intézményei tömörítő nemzetközi szervezet, derült ki az Integritás hatóság közleményéből. A közlemény szerint az esemény középpontjában hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása áll. A háromnapos budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupció ellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szerve képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Szent Ferenc Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont kapcsolattartási lehetőséget, akár rendkívüli látogatási kérelemmel a súlyos állapotú betegek esetében biztosítanak. A kórház hangsúlyozta, a járóbetegellátást, a szakrendelők a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
6: Reklámot hallottak.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Társadalmi célú közlemény következik.
12: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó, vevő.
11: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Ala.
1: Chanson a párizsi szép asszonyokról. Szeres brit dámát, régi lordok utódját, szeplős kék ruhást, vagy norvég lányjal lest a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeres szír asszonyt, lassú tánctól vonagló, lomhakéjű nőt, sápad görög szajhát Bizáncból, aranytermekben vénülőt, szeres nagy mellű lágy flamandot, ki untan slagymatag mozog, nem csókol asszony ugye a földön, mint a párizsi asszonyok. Keres szláv hitveset szemében alkonytáján a nagy talányt, ölej cigány lotyót a réten, szeres arab nőt, perzsa lányt, borúj sudárs fehér hasára, mely hűs, akár a gyík hasa, hágy fel a Madonnád ablakára, lajtorján május éjszaka, hajolj mórrabnőd iriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony ugye a földön, mint a párizsi asszonyok. Utaz, s hajózd be mind a tengert, kutas fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet. Várt hölgyedet brokát ruhában, Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában, forgasson tejszín combja közt, szeres zsidólányt, búst és édest, mint május éjjé óborok. Nem csókol asszony ugye a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzet. Tudom, hogy vannak még ezer szám, örmények, lappok, négerek, sárgák, oly aprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek, hinduk, litvánok, svédek, írek, bretonok, szerbek, angolok, de egy sem csókol ugye a földön, mint a párizsi asszonyok.
2: Hobbi Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Sok-sok esztendővel ezelőtt élt egyszer egy városban egy kabzsi és igazságtalan kán, akit Hamidnak hívtak. Egy napon Hamid kán kilovagolt a vezírjeivel vadászni. Amikor a város elmaradt mögöttük, a kán lovának lába előtt felrebbent egy fácán. Hamid kán utána küldte az öklén ülő vadássolymot, az azonban nem vette üldözőbe a fácánt, hanem felszárnyalt a magasba, és a sztyeppén át a zöldellő kertekhez repült. Hamid kán ráparancsolt egyik vezírjére, hogy fogja el a solymot, ő pedig tovább lovagolt. A vezír a madár után vágtatott. A sólyom még mindig fenn a légben körözött, majd végül leereszkedett egy kertbe. Ott a vezír megfogta a sólymot, és elcsodálkozott azon, hogy milyen gyönyörű a kert. Amerre csak nézett, mindenfelé rengeteg virág nyílott, a gyümölcsfák pedig roskadoztak a termés alatt. A kert közepén nagy, vízzel teli medence volt, a vezír megfürdött benne. A kellemesen hűs, kristálytiszta víz csodálatosan felüdítette. Még sohasem látott ilyen gyönyörű kertet, és elhatározta, hogy megtudakolja, ki a kert tulajdonosa. A medencéhez közel házacska állott. A vezír egy fához kötötte paripáját, és odament. A házikóban egy öregember lakott a feleségével, övék volt a kert. Ők ültették, gondozták. A vezír kérte, hogy adjanak neki inni. Akkor az anyóka két körtét és két gránátalmát hozott a kertből. Előbb a körtéklevét facsarta egy tálba, és oda nyújtotta a vezírnek. A vezír kiitta, de a gyümölcslé édes volt, ezért nem oltott el a szomjúságát, és így még kért. Ekkor az anyóka kicsavarta a gránátalma levét, és odaadta neki. Ilyet a vezér még sohasem ivott, az ital savanykás édes íze csodálatosan felüdítette. Megköszönte a frissítőt, és elvágtatott. Utolérve Hamid kánt átadta neki a solymot. De hiába ezen a napon eredménytelenül űzték a vadat. A kán délig lovagolt kíséretével ide-oda anélkül, hogy a vadássolymok egyetlen vadat is ejthettek volna. A kán elégedetlenül adta ki a parancsot a hazatérésre. Hazafelé útjukban, hogy felvidítsa, a vezír elmesélte neki, milyen pompás kertet látott. Ó, nagy úr, mondotta, az a kert egyenesen a te számodra termett, csak egy kán méltó arra, hogy az övé legyen. A kabzsi kán megparancsolt a vezírjének, hogy mutassa meg neki a kertet. Mikor odaértek, a kert szépsége épp úgy elbűvölte Hamid kánt is, mint a vezírt. Annyira tetszett neki minden, hogy elhatározta, elveszi ezt a paradicsomot a tulajdonosaitól, így hát benyitotta két öreghez. Mielőtt azonban közölte volna velük elhatározását, kérte, hogy adjanak neki valamit inni. Az öregasszony kiment a kertbe, és 6 körtét, meg 6 gránátalmát hozott be. Aztán ki akarta facsarni a levüket, de akárhogy erőlködött, képtelen volt egyetlen cseppnyi levet is kisajtolni belőlük. Ekkor újabb körtéket hozott, de azokból sem tudott levet facsarni. A vezír nagyon elcsodálkozott. Mikor először jártam nálatok, minden egyes körtéből egy egész tál lé csorgott. Miért nem csurran most belőlük egyetlen csöp sem? Ha a kán megfeledkezik az igazságosságról, összehasznak a gyümölcsök, elapad a tehenek teje, a folyók pedig kiszáradnak, felelte az anyóka. Szavait hallva a kán elszégyelte magát, és lemondott szándékáról. Ekkor az anyóka sok körtét és gránátalmát hozott a kertből, és a kánt egész kíséretével megvendégelte a gyümölcsök savanykás édes üdítő levével. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: illetékes elvtárs Koltai Róbert.
1: Kedves elvtársak! Bocsánat! Barátaim! Barátnőim! Mi elvtársak, az én pozíciómban ez ennyire nevetséges? Nem vagyok még abban a korban. Nagyon rövid szeretnék lenni az elején, mindjárt sor kerül az elvtársakra, és őrizzék meg a nyugalmukat. Elvtársak, amióta én átvettem a dolgok irányítását, körülbelül 6 éve, azt hiszem a dolgok mennek a maguk útján. Bizonyos fokig előre. Tessék!
2: Szabó László.
1: Ismerem.
2: A Népszabadság.
1: Nem csak onnan.
2: Ismert, hogyha a közvélemény nem kap kellő információt valamiről, akkor valahol valakik azt mondják, hogy azért, mert elhallgatta a sajtó. Szóvivő úr, jövőre mit fog elhallgatni a sajtó?
1: Maga érti a kérdést? Én azt nem értem, hogy miért vagyok én úr az én pozíciómban. Nem győzöm mondani, hogy elvtársak, és akkor engem le lehet uradni.
0: Szabad megkérdeznem Szabó elvtársat, hogy miért urazta le a koltai partársat?
2: Igaz, hogy
1: nem az újságírók,
2: nem nemzetközi sajtóértekezletén vagyunk, de legutóbb így hallottam, így tanultam, hogy urazni kell.
1: Yes.
2: Menjünk tovább.
1: Hogy menjünk tovább, elvtársak? Hát itt csupa kíváncsi, árgus szem várja, hogy valami választ adjunk, hogy előre mutassunk, hogy valami megnyugtatót, vagy valami felizgatót mondjunk. Nem lehet tovább menni, elvtársak.

0: Mester Ákos, Magyar Rádió. Milyen lesz az első magyar személygépkocsi?
1: Szovjet! Kérdés ötös.
2: Előre haladott tárgyalásokban vagyunk.
0: Milyen kérdésem lenne, bocsáss meg. Mi az oka annak, hogy eltérően az eddigi gyakorlattól ön most olyan kérdésekre is válaszol, amiket nem beszéltünk meg előre?
3: Volt már olyanra precedens, hogy esetleg egy sajtótájékoztatón valaki kérdezett valamit, és valaki rosszat válaszolt?
0: Soha, mindig a kérdés rossz.
4: Nem lehetett.
0: Mi az oka annak, hogy a turista ellátmányról egyik családtag nem mondhat le a másik javára?
3: Mi nem lehet átruházni azt a lehetőséget, hogy én azt a pénzt, hogy én 3 évenként kapok egy összeget.
2: Mi volt a ruházát? A ruhából egy kis bélést ki kell vágni, és oda belevarni, szép csendesen. Mindenre én adjak tanácsot.
5: Hallottuk a pénzügyminisztertől, hogy stabilizációs időszak következik. Az elkövetkező stabilizációs időszakban ön szerint mennyivel fog emelkedni az államadósság?
2: Mondjak egy számot?
5: Például.
2: Hát tehát csak számokban nem akarok belemenni, a pénzügyminiszterbe se.
4: Hány százalék?
2: Én nagyon értelmes vagyok, az én pozíciómat, nekem nem kell segíteni, tehát ha én valamire mellé beszélek, az nem azért van, mert nem értem, hanem azt akarom, hogy maguk se értem.
6: Bocsánat, Jusz László tévéiradó. Mai Magyar Hírlapban olvastam a személyi hírek között, hogy miközben arról van szó, hogy le kell építeni az apparátusokat, a minisztertanács titkársága, dr. Erdély Istvánt a minisztertanács alkoholizmus elleni bizottságának főosztályvezetőjévé nevezte ki. Az érdekelne, hogy mióta van meg ez a bizottság, és mennyiből tartja fenn magát?
2: Engem? Nem tartja ez a bizottság engem fel. Visszautasítom el, tehát csak én nagyon ritkán iszom, akkor sem látja senki. Azt lehet mondani, hogy én zugivó vagyok. Ezt büszkén merem állítani.
7: Jenesi András, Népsport. Illetékes elvtárs mennyivel csökkenti az apparátusát?
2: Hát egy apparátusom van, nagyon gondolkozom, hogy mi legyen vele.
8: Király Zoltán, vidéki újságíró.
2: Hallottam már valóra a nevét.
8: Ismeri a vidéket ön is.
2: Nem ilyen felszólalós alkat maga, ugye?
8: Igen, kérdező alkat vagyok, és megkérdezném önt, hogy ön vidéki ügyekben is illetékes.
2: Minden hozzám tartozik, csak ezen már nevettünk össze.
8: Tehát fővárosi
2: minden
8: ügyekben
2: vidék,
8: csak...
2: főváros, külföld, sőt, bizonyos tudom. Földrészek is hozzám tartozik, és bizonyos égitestek, de ebben nem menjünk bele.
8: Ha testeket mondott, nem is égitestek, akkor én egy testrészt említenék. Nem tartja ön túlzottnak a főváros fejsúlyát az ország testén? Szóval egy képviselő megkérdezte a parlamentben, illetve azt a javaslatot tette, hogy nem lehetne én megszüntetni a megyéket.
2: Jól lenne nekem, nem beszélni.
8: És ezzel talán ellensúlyozni egy kicsit a főváros, hogy mondjam, nagyságát, fejsúlyát is. Mi erről az ön véleménye?
2: Tehát felvetette egy képviselő a parlamentben, és maga ezt nekem úgy mesélje, mint hogy nem ott ülnék. Mint ha nem maga fölött ülnék picivel.
0: Bocsánat. Szabad még ehhez a témát?
2: Nagyon szeretném, hogyha nem lőnénk le a királyeftársat, már a rongjánál fogva se.
3: Na, hát akkor tessék, mester eltárs.
0: Szóval...
2: Ugyanezt, még visszatérünk, bocsánat, visszafogjuk.
0: Ugyanezt a kérdést szeretném más oldalról megközelíteni, tehát nem a fej.
2: Hát akkor egymással beszéljék meg esetben.
9: Gedeon Páron Népszal nyugdíjas főszerkesztője kérdezi, mibe kerül az adóhivatal épülete, mennyi lesz az alkalmazottak száma fizetése, és arányba lesz ez a bevételek?
2: Ez kb. Egyszerre 7 kérdés. Odáig emlékszem, hogy mibe kerül. Nagyon sokba, és még többe fog maguknak kerülni. De ennyire örülnek az elvtársak, akkor majd még teszünk róla.
3: Rádió Kabaré részéről Farkasházi Tivadar egyetlen kérdés erejéig.
10: Egy problémát szeretnék felvetni, én valamikor matematikus voltam, de én se értem, hogy kell...
2: Ott maradhatod volna tovább. Szoktam hallgatni, a rádiókabban is hozzám tartozik.
10: Szóval én se értem, hogy kell bruttósítani.
2: Mit csinálni?
10: Bruttósítani.
2: Jaj, de aljott, látta? Hát ez egy góf, ez a mágnás miskából a pixi-mixi, azt hallottam? Elvtársak, hát most, amikor olyan fontos, hogy az emberekkel tudjunk beszélni ezen a szinten, minden szinten, hát akkor nem lehet egy gróf a megbízottjuk. Hát egy gróf nem beszélhet az emberek nevében, így van? Se a vezetés, tanulja meg rendesen magyarul, bocsánatot kérek, ha én hajlandó vagyok az arcom szépségét kockáztatni azért, hogy érthető legyek, akkor maga ne bruttósítson. Tessék rendesen kimondani azt, hogy brutt. Na már én is megzavarodok. Brutto!
10: Brutto!
2: Brutto! Ne nevessenek el, tesszük, mindjárt maguk jönnek sorba. Mindenkit meghallgatok, minden betű lényeget. A szégyen gyalázat, nagyon szégyen, és pont a rádió kabaljétóval. Hát mi lenne, ha maga vadgalamb lenne, egy vadgalamb kín? Miért egy vadgalamb, hogy szeretném meghódítani? Hát csak mondjuk én vagyok a szíve választottja. Ne nevessen verebe sertát, magamat is. Tessék! Mit mond a vadgalamb? Tessék verebe sertát, mondja meg!
11: Tubi, tubi!
2: Az, ami vidéki vadgalamb lehet. Szerintem...
11: Brú, brú, brú!
2: Ugye, hogy brú?
11: Brú, brú!
2: Na jó, könnyítésképp először medve legyen. Brum, brum! Eltársak, ezek nagyon fontos dolgok, maguk nevetnek, de emberekkel beszél. Emberek nevébe beszél. Bruttósítat! Brum, brum! A kutyafája! Nem mondhatják, hogy nem válaszolok a lényegi kérdésekre. Nem bújtam ki semmi alól, de most rátaláltam a lényegre. Ez egy közös bűn, eltársak, hogy idáig juthattak a dolgok. Ebben az országban az én égiszem alatt. Muszáj az alapokhoz menni. Répa!
10: Répa.
2: Retek.
10: Retek.
2: Répa, retek, magyaró.
10: Répa, retek, magyaró.
2: Kolár reggel.
10: Hajnalban.
12: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
13: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
14: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
15: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
16: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
15: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
17: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Napjaink. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
18: UK Fever Show.
19: UK Fever Show. UK.
17: Ez a UK Fever Show.
15: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
19: UK Fever Show.
15: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
20: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
15: Koktél.
20: Érdekes témák, érdekes emberek.
15: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
21: A tudomány mai állása.
22: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
21: Egy műsor
22: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
21: A tudomány mai állása.
22: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
21: Jó szórakozást!
22: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
3: Kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy csaknem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45, a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termék gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség, tette hozzá. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába: 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adó vagy nem adó?
5: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Edő.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
8: Hírrádió. A mentőállomás.
9: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják, amelyben a gyermekrohammentő világába pillanthatunk bele. Egy különleges alkalomnak voltunk fültanúi, személyes fültanúi nemrégiben. Adásunkatárs Ányos Gábor, én Marosi Antal, ők a műsor házigazdája, László Endre Mártonnal, a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány alapítójával beszélgetünk. Astoria szállórangos környezet beszámoló az elmúlt egy éves munkáról. Ez az az alkalom, amivel sikerült betekintést nyernünk. Összességében, hogyha imád majd belemegyünk a részletekbe, de mi az, amire az elmúlt egy évből büszke az ember?
10: Szép jó napot kívánok én is mindenkinek! A legnagyobb fejlődés az elmúlt egy évben az volt, hogy megnyithattuk az oktatási centrumunkat. Ugye 2017-ben nyitotta meg az alapítvány a Józsefvárosi mentőállomást, amelyet saját forrásból vásároltunk meg, újítottunk föl, és hoztuk létre Budapest 15. mentőállomását az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben. És a 17-ben megnyílt mentőállomásnak a tetőtere egy csodálatos, hatalmas, közel 400 négyzetméteres üres tér volt, és ennek már a hasznosításáról akkor is gondolkoztunk. Végül pedig most januárban sikerült megnyitunk ott az oktatási centrumot. 4 tanterem került kialakításra, szociális blokkal, egy kis teakonyhával és egy eszközraktárral, és azok az oktatások, amelyek eddig lent az alaksori nagyoktató termünkben zajlottak, azokat most kis csoportos oktatásként is tudjuk már a tetőtérben végezni, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
9: És ez mentőknek természetesen, bár vannak tanfolyamok kismamáknak, leendő kismamáknak, nem tudom, hogy azoknak a helyszíne hol keresendő.
10: Többfajta oktatásunk is van. A legfontosabb oktatásunk a Magyarországon dolgozó mentőtiszteknek az oktatása, az Országos Mentőszolgált kötelékében dolgozó mentőtiszteket oktatjuk gyermeksürgősségi ellátásra, abból is elsősorban gyakorlati oktatást adunk, hiszen az elméleti oktatást az általunk kiadott könyv segítségével már elsajátították, de a gyakorlati oktatás az így zajlik, kis csoportokban, tantermekben. Ezen kívül oktatunk például gyermeksürgősségi ultrahangot, ezt elsősorban sürgősségi orvosoknak, mentőorvosoknak. Ezek is ugyanígy a kis csoportos tantermi oktatás keretében zajlanak. Végül pedig oktatunk laikusokat is, szülőket, gyermekeső segélynyújtásra. Náluk is mi abban sokkal jobban hiszünk, hogy egy 4-5 fős kis csoportban a gyakorlati oktatás sokkal hasznosabb, mint egy nagy 20-30 fős oktatóteremben. Úgyhogy tulajdonképpen mindegyik oktatásunk használni fogja ezeket a kis termeket.
9: Egy kolléganőm részt vett egy hasonló képzésen más városban. Nektek mi a tapasztalatotok, most a kismamákról beszélnék egy pillanatra, hogy mennyire érdeklődőek, nyilván mert elmennek, de aztán ha ott vannak, akkor mennyire érdeklődőek, mennyire partnerek a partnereik, hogy látjátok?
10: Szerencsére egyre tudatosabbak a gyermekvárásban lévő fiatal házaspárok, és nem csak a kismamákról beszélnék, hanem a férjeikről is. Nagyon sokszor érkeznek párban. Ennek külön hangulata van nyilván, amikor ott is együtt tudnak lenni. Egyre tudatosabbak, felkészülve várják a gyermeket. Elsősorban nyilván az első gyermeket várók azok, meg akik el szoktak jönni egy ilyen képzésre, és abszolút partnerek, tehát azt látjuk, hogy együtt gyakorolnak, és ez nekünk is nagy segítség, hiszen egy kritikus helyzetben, ha két ember van ott, aki megkapta ezt a kiképzést, akkor ezerszer hatékonyabban tudnak beavatkozni, akár egy újraélesztésnél, akár egy légúti idegentest eltávolításnál, ugye az egyik tudja elvégezni a szükséges manualitást, a másik tud rögtön segítséget hívni, együtt tudják folytatni, tehát mindenképpen jó, ha ketten jönnek. Nyilván kettejüknek olcsóbb is, tehát kedvezményt adunk, hogyha család érkezik hozzánk, és örömmel látjuk, hogy nagyon érdeklődőek, nagyon sok kérdésük van. Ugye a mi tanfolyamainkat általában egy gyerekintenzíves orvos és egy mentőszakápoló tartja, tehát nagyon sok olyan kérdésre is választ kaphatnak, ami nem kifejezetten az azonnali életmentésről szól, hanem mondjuk a lázcsillapításról, vagy a lázgörcsös gyermek ellátásáról. Tehát nagyon sok olyan dolgot is elmondunk nekik, megtanítunk nekik, amik azért nem életveszélyes állapotot jelentenek, de ijesztőek egy kismama számára.
9: Készült felmérés, nyilván butaságot kérdezek, de csak eljátszottam a gondolattal, hogy készülhetne inkább, így mondom, egy felmérés annak illusztrálására, hogy az általatok tartott képzések, kismamákról beszélünk továbbra is, nek köszönhetően mennyivel kevesebb az esetszám, vagy mennyire szakszerűbben állnak hozzá egy-egy problémához. Ugye tegyük hozzá az applikációt, amiről szintén beszámoltatok, ami nyilván segítheti a szülőket egy-egy bonyolultnak tűnő helyzet értelmezésében. Tehát mennyire járul hozzá nem csak az egészségtudatossághoz, hanem mennyire segíti a mentő munkát abban az értelemben, hogy kevesebb esetben hívnak, mert tudják, hogy körülbelül mivel kell számolni, illetve hogyha baj van, akkor amíg odaér a gyermekrohamkocsi, addig is tudnak hatékony módon segíteni a gyerekeiknek.
10: Pontos statisztikát nem tudok mondani. Az esetszám nem biztos, hogy kevesebb lesz, hiszen alapvetően nem arra tanítjuk az embereket, hogy ne hívjon mentőt, hanem arra, hogy mit tegyen, amíg a mentő megérkezik. Viszont abban teljesen biztos vagyok, hogy a mentő megérkezéséig végzett első segélynyújtásnak a hatékonysága az ezekben az esetekben jelentősen javul, és nagyon sok olyan esettel találkoztunk, ugye nem csak mi oktatunk laikusokat, nem csak mi oktatunk szülőket, hanem sok más szervezet is végez ilyen tevékenységet, és ennek szerintem az együttes eredménye az, hogy mi azt tapasztaljuk, hogy amikor a gyermekrohamkocsi megérkezik egy-egy helyszínre, nagyon sokszor fogadnak azzal a szülők minket, hogy ők elvégeztek ilyen tanfolyamot, és amíg mi megérkeztünk, már ezt vagy azt az ellátást elkezdték. Ugyancsak hozzájárul ehhez, hogy a 112-t, ha valaki hívja, akkor ugye a központi segélyhívó átkapcsolja a mentőszolgálatnak a bejelentőt, és a mentőszolgálatnál ülő diszpécser kollégák is ki vannak képezve arra, hogy kritikus helyzetben, akár felnőtt, akár gyerek esetében folyamatosan instruálják a bejelentőt, és ne tegyék le a telefont, mindaddig, amíg meg nem érkezik a mentőegység. Hát ennek a kettőnek együttesen az lett a hatása, hogy jelentősen nőtt a sikeres újraélesztések száma Magyarországon az elmúlt években, és mi is azt tapasztaljuk, hogy a gyermekeseteknél a szülők sok esetben kiválóan helyt állnak, amíg megérkezünk, és ez bizony megmentett gyermek életekben számolható.
9: Ezen a képzésen, aztán megyünk tovább, csak egy újabb gondolat jutott eszem, hogy ezen a képzésen ügyeltek arra, hogy a félelmet hogy kéne leküzdeni a szülőknél egy-egy ilyen mondjuk vészhelyzet esetén. Tehát arra gondolok, hogy a saját gyerekét érzelmileg átérző szülő hogyan tud mégis ettől az érzelmi blokktól függetlenül segíteni a saját gyerekének. Tehát a fogásokkal.
10: Ez ugye, ha nem képezzünk valakit, akkor ez pánik formájában jelenik meg, lebénul, pánikba esik, nem tud cselekedni. Hogyha megtanítjuk neki azokat a technikákat, amivel ilyenkor segíteni tud, akkor ezt a nagyon pozitív érzelmet, ezt át tudjuk csatornázni, és ebből egy nagyon jó aktivitás alakul ki. A pániknak a forrása mindig a bizonytalanság volt, a tudatlanság volt, tehát nem tudta, hogy mit kell csinálni. Pont az a lényeg ennek az első segélynyújtásnak, amit mi tanítunk, hogy a szülők ezt bármik pillanatban álmukból felkeltve is, hiszen nagyon sokszor ez ténylegesen ezt is jelenti, hogy álmukból felkeltve mondjuk kell reagálniuk egy légzésfigyelő monitornak a riasztására. Tehát abban a pillanatban rutinszerűen tudják azt, hogy mik azok a fogások, amiket végrehajtani. Nagyon fontos az is, hogy megértsék a szülők, hogy vannak valóban olyan kórképek, olyan helyzetek, amik életveszélyesek, de a legtöbb kórkép, amit ők pici gyereknél, csecsemőnél látnak, az nem életveszélyes kórkép, csak ijesztő kórkép. Tehát arra is megtanítjuk őket, hogy egy szituáció, mondjuk egy lázgörcs, amit ők ismeretanyag nélkül életveszélyes helyzetnek és rettentően rémisztő és tragikus dolognak élnek meg, az adott esetben nem életveszélyes, nyilván egy légutat fenyegető helyzet lehet, de alapvetően nagyon pici beavatkozással, légútbiztosítással ez a dolog teljesen jól átvészelhető, nem szabad pánikba esni. És amikor megértik ezeknek a folyamatoknak, mi elmagyarázzuk a hátterét is, hogy ennek hogy néz ki a kórélettani oldala, mi történik, miért nem jelent ez mondjuk életveszélyt, vagy miért nem kell ettől jobban megijedni, mint ahogy ez tényleg szükséges, akkor oldódik bennük ez a fajta pánikra való hajlam, és azt látjuk utána már a gyakorlatban, amikor aztán mondjuk belefutunk egy ilyen, például egy lázgörcsölő gyermekhez kimegyünk, és azzal fogad a szülő, hogy ő elvégezte a tanfolyamot, és nem ijed meg, mert emlékezett rá, hogy mit mondtunk a lázgörcsölő, emlékezett rá, hogy ezt ilyenkor hogy kell ellátni. Egyszerűen a tudás az, ami legyőzi a pánikot, és a tudás az, a magabiztos tudás az, amivel egy szülő ilyenkor helyt tud állni. Nagyon fontos, hogy aki csak tudja, az menjen és végezzen el egy ilyen alapfokú gyermekelső segélytanfolyamot.
9: A gyermekrohammentők élő beszámolóján elhangzott Somogyi Piroska neve. Fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla egy pár percet, néhány mondatot, mert egészen biztos, hogy megérdemli.
10: Igen, ő egy csodálatos idős asszony volt, aki pár évvel ezelőtt ránk hagyta a házát, és amikor elhunyt, akkor egy közjegyző felhívott minket azzal, hogy egy idős hölgy nádudvaron ránk hagyta a házát. Nagyon meglepő volt, mert személyesen őt nem ismertük, nem is volt gyermeke, unokája, tehát még az sem volt valószínű, hogy velünk a mondjuk gyermekellátás kapcsán találkozhatott volna. És aztán sokáig gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a házával. Az első ötletünk az volt, hogy valamilyen rekreációs céllal fogjuk használni, és pihenő helyet alakítunk ki a dolgozóinknak. De aztán úgy döntöttünk, hogy ennél hasznosabban is fel tudjuk használni, és tavaly értékesítettük a házat. Ez egy pici kis ház volt, egy kis telken, tehát nem volt nagyon-nagyon értékes. Számukra inkább érzelmi értéke volt a dolognak, és szerencsére egy olyan hölgy vette meg, akinek pont nagyon nagy szüksége volt egy menedékre, gyermekével egy szörnyű kapcsolatból menekült így. Úgyhogy tulajdonképpen neki is tudtunk ezzel segíteni. A pénzt, amit ezért kaptunk, az pedig ennek az oktatási centrumnak az építésére fordítottuk. Ezért Piroska nénének egy emléktáblát helyeztünk el az oktatási centrum bejáratánál.
9: Hallgattam az édes pénzügyi beszámolót, nem mennék bele a részletekbe, mert talán fontosabb kérdés az, hogy megtudjuk, hogy mi a sikertitka. Én értem, hogy vannak sikeres életmentések, értem, hogy erről megjelennek kiradások, de azért mégis ilyen volumenben támogatókat találni, annak biztos van valami titka még.
10: 27 éve működik a gyermekrohamkocsi Budapesten, az alapítványt 28 évvel ezelőtt hoztuk létre, és ez alatt az eltelt 28 év alatt soha semmilyen botrányos ügye nem volt az alapítványnak. Nem volt olyan NAV-vizsgálat, amely bármilyen hibát vagy mulasztást feltárt volna. Nem volt ellenünk semmilyen peres eljárás ebben a 28 évben. Azt gondolom, hogy a fedhetetlen, transzparens és tisztességes működés az, ami hosszú távon kifizetődik, ami megéri, ami az emberekben elülteti a bizalmat, ami az emberekben egy valóban csak pozitív érzelmet vált ki. Nagyon sok támogatónk van, aki már 20-25 éve, vagy akár a kezdetektől támogat minket, látta az alapítvány folyamatos fejlődését, látta azt, hogy nem csak szakmailag voltunk egyre jobbak és egyre magasabb szinten végeztük a munkánkat, hanem a gazdálkodásunk is egyre jobb volt, egyre több dolgot tudtunk megvalósítani. És nem azt látták, hogy mondjuk a kuratórium tagjai egyre másra cserélik le a luxusautóikat, vagy utazgatnak a világ országaiba mondjuk kongresszusnak álcázott luxusnyaralásokkal. Nem azt látták, hogy az adományba kapott pénzből villákat vásárolunk, vagy telkeket vásárolunk, hanem azt látták, hogy minden pénz valóban fejlesztésre megy, és ott köt ki a gyermekmentésben, ahova szánták. Szerintem a transzparencia és a tisztesség ez a kulcsa annak, hogy egy alapítvány Magyarországon hosszú távon is jól működjön.
9: nem esett szó a személyi háttérről, már a gyermekrohammentő szolgálatban dolgozókról, hiszen jó, hogy van egy támogatói kör, de bizonyos értelemben kell érteni, most nagyon jó értelemben gondolom az üzleteléshez. Tehát hogy sikerül?
10: Nagyon sok éven keresztül az volt a szokás nálunk is, hogy a kuratórium elnöke, aki ugye az alapítvány működésért felel, jogi-gazdasági felelősség az ő vállában, ugye ez orvos volt. Nagyon sem, ha megnézzünk egészségügyi alapítványokat, akkor a legtöbb alkalom azt látjuk, hogy a kuratórium elnöke egy orvos. Ez egy logikus döntésnek tűnik, de mi rájöttünk nagyjából az alapítvány életének a kb. Felénél, ilyen 13-14 évvel a működés után, hogy ez nem jó. Egyszerűen azért nem jó, mert egy csodálatos, elhivatott, fantasztikus orvos nem feltétlenül jó közgazdász, vagy nem feltétlenül jó cégvezető. És akkor én megváltoztattam ezt a szokást, és most már körülbelül 14 éve szerintem, de lehet, hogy picit talán több is, a kuratórium vezetője egy nagy tudású közgazdász, és ezen kívül van egy orvosigazgatói poszt. Az orvosigazgató felel az alapítvány szakmai működésért, a személyi állományért, a protokollokért, a mentéstechnikáért, tehát mindenért, ami szakma, és a közgazdász felel az alapítvány működésért, gazdasági, jogi szempontból, és amióta ez a felállás van, azóta tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy szárnyal az alapítványunk, mert mindenki azt a munkát végzi, amiben a legjobb, és nem kényszerítek rá egy kiváló gyermekintenzíves orvosra egy olyan gazdálkodási munkát és felelősséget, amiben nem érzi magát otthonosan, és viszont is igaz, nyilván nem egy közgazdászra bízzuk az orvosi döntéseket. És ez a munkamegosztás az, ami miatt azt gondolom, hogy optimálisan működik az alapítványunk. A közgazdász kuratóriumi elnök kiválóan gazdálkodik, nagyon takarékosan, nagyon okosan a rendelkezésre álló forrásokat el lehető leghatékonyabban költi el, míg az orvosigazgatónk pedig ennek a működtetésnek a jogi, gazdasági felelőssége nélkül tud könnyedén kiváló szakmai döntéseket hozni és irányt mutatni. Úgyhogy ez egy optimális felállás. Én ezt szívből javaslom minden olyan egészségügyi alapítványnak és szervezetnek, ahol úgy érzik, hogy valami nem stimmel, vizsgálják meg azt a kérdést, hogy esetleg szét kéne választani a vezetést és szakemberekre bízni a két teljesen különböző oldalát a működésnek.
9: Egy picit maradnék a szakmaiságnál. Nagyon tetszett a beszámolóban, amikor arról esett szó, hogy online esetmegbeszélést tartanak a gyermekrohammentőn dolgozók. Abban segíteni, hogy ez pontosan hogy néz ki?
10: Ezt néhány éve kezdtük el, és tényleg nagyon jó eredménnyel működik. Gondoljunk bele abba, hogy egy kritikus állapotú gyermeknek az ellátása az óriási szakmai felelősség és nagy nyomás is a kollégák vállán olyankor. Tehát kim van egy mentőegység, ugye jellemzően három fő, egy gyermekintenzíves orvos, egy mentő szakápoló és egy mentő technikus. Ők hárman ellátják ezt a kritikus állapotú gyermeket. Ez lehet egy súlyos baleset, lehet egy belgyógyászati esemény, egy újraélesztés. Az a lényeg, hogy általában ezek az esetek magas szintű beavatkozást igényelnek. Amikor ezzel végeztek, átadták a gyermeket a kórházban, remélhetőleg egy sikeres beavatkozást hajtottak végre, akkor utána nagyon sokszor korábban mi magunk is elkezdtünk beszélgetni az állomáson arról, hogy mindent jól csináltunk-e, volt-e valami, aminél úgy érezzük, hogy legközelebb javíthatunk. És most már ezt szervezetten tesszük, ami azt jelenti, hogy ez a beszélgetés úgy működik, hogy az orvosszakmai igazgatója az alapítványnak, Tövisházi Gyula, és a korábbi orvosszakmai igazgatója, dr. Gosler Ádám, ők ketten beszélgetnek el a mentést végző három személlyel. Lépésről lépésre átbeszélik az egész folyamatot, a kiérkezéstől egészen a beteg átadásáig, a gyógyszerelést, az egymás utáni lépéseket, a protokollt, és keresik tulajdonképpen azokat a pontokat, amin legközelebb lehet javítani, akár rendszer szinten, tehát mondjuk találunk egy olyan pontot, amit azt mondjuk, hogy ha ezt megváltoztatnánk rendszer szinten, akkor a következő alkalommal már jobban működne. És egyébként ez a helyz, ez az esetmegbeszélés egyben arra is jó, hogy a kollégák egy kicsit ventiláljanak, és azt a stresszt, azt a feszültséget, amit átéltek az ellátáskor, azt egy kicsit oldják, azzal, hogy átbeszélik a külső szemlélőkkel ezt az eseményt, tulajdonképpen fel is dolgozzák az ezzel járó stresszt. Úgyhogy ennek kettős hatása van. Egyrészt van egy szakmai, és nyilván van egy lelki hatása ennek a dolognak. Nagyon jól működnek ezek a megbeszélések, nagyon szeretik a kollégák is, mert egyébként nagyon sok dicséretet kapnak ilyenkor a szakmai vezetéstől, hiszen hál' Isten azt kell mondjam, hogy az esetek 99%-ában ezek jól elvégzett feladatok, jól ellátott feladatok, és nagyon jól esik a kollégáknak az, hogy két nagy tudású orvos szakember is ilyenkor megdicséri őket, és pozitív visszacsatolást ad arról, hogy jól végezték a munkájukat. Erről szól a megbeszélés.
9: Igen, tehát jól értem, hogy ez úgy történik a gyakorlatban, hogy van tövisházi doktor, és még valamilyen szakember, akik egy ilyen konferenciában nem kell bemenni a dolgozóknak.
10: Nem, ez egy konferencia hívás szokott lenni, így van.
9: Nem mindenki otthon ül a konyhában, vagy nem tudom hol, és akkor gyakorlatilag széles körben.
10: Hozzátenni, hogy nincsenek önkénteseink, tehát csak professzionális dolgozóink van.
9: Jó, csak itt most a financiális részét gondoltam az egésznek, tehát hogy
10: a fizetéseket, mindenki fizetést kap, tehát mindenki az országos mentőszolgálattól kapja a szolgálati napok után a fizetését a közalkalmazotti bértábla alapján. Tehát nálunk nincsenek önkéntesek, vagy ingyenes dolgozók. Semmi baj, semmi baj. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk volt egy karambol, gyermekrohamkocsi kibonult, ott volt egy súlyosan sérült gyermek, és akkor megkezdik az ellátását. Ugye erről születik egy dokumentáció, amit esetlapnak hívunk, ez most már elektronikusan történik, ugye egy

0: kommunikáció, és akkor azt is megveszik, hogy ment a kórházban a beteg átadása. Flottul ment, vártak minket, fel voltak készülve. Mert tulajdonképpen egy tényleg az egészet percről percre átbeszélve derülnek ki esetleg azok a rendszer szintű hibák is. Mondok egy példát, hogy a mentő elindult a gyermekkel, de a kórház például nem megfelelően fogadta valamilyen okból. És akkor tudunk ezen segíteni, tudunk-e jelzést küldeni a kórház vezetőségének, hogy volt egy ilyen anomália, hogy egy ilyen esetben például nem vártak minket felkészülve. Ennek mi lehet az oka? Vagy mondjuk egy másik szituáció, hogy a helybiztosítás nem volt megfelelő, és mondjuk a forgalmat nem terelték el, és ezért ott a kényelmetlen, vagy akár kockázatos helyzet alakult ki. Tudunk-e egy jelzést küldeni mondjuk ilyenkor a párszervek felé, hogy ez így nem működött. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a szituációkat feldolgozzuk, és azokat a következtetéseket mindig levonjuk belőle, amivel jobbá lehet tenni a következő ilyen esetet.
1: Igen, laikusok kedvéért talán érdemes elmondani, hogy ez nagyjából megtörténik, amikor a mentők mondjuk elindulnak egy esetről a kórházba, elindulnak az állomás felé, és akkor ott hárman átbeszélik, de a ti gyakorlatotok lényegesen széles körűben él, és valóban az lehet a hatása, amit mondtál, hogy a számtalan kolléga is belefolyik ebbe a lehetőségbe, tehát nem csak azok beszélgetnek, akik ott voltak, hanem akik nem voltak ott, az orvos, a stb., és lehet tanulni is belőle, meg egyfajta hátteret is jelent ez a szakmai konzultációs lehetőség, ha jól értem.
0: Igen, ez egyrészt megerősíti az ellátást végzőknek azt, hogy mindent jól csináltak, és a megfelelő tudás birtokában vannak, vagy rámutathat arra, hogy hoppá, ott van valami kis elavultság, mert mondjuk egy újabb protokoll alapján lehet, hogy ott már egy kicsit máshogy kellett volna beavatkozni. Ez mindenkinek nagyon jó. A vezetőségnek azért jó az orvosszakmai vezetőségünknek, mert belelát egy kicsit azoknak, ugye egy nagyon fura dolog a mentő. Mi kollégák vagyunk, akár mentőtisztek, mentőápolók, mentőorvosok egymásnak, de tulajdonképpen együtt sosem dolgozunk. Tehát nekem hiába van mondjuk 10 mentőápoló kollégám, akikkel jóba vagyok az állomáson, és találkozunk akár minden váltáskor, sosem dolgozunk együtt, hiszen mindig csak egy mentőápoló van az autón. Hiába dolgozik nálunk 23 gyermekintenzíves orvos a kocsin, ők sosem dolgoznak együtt a mentőautón, ezért az a fajta szakmai eszmecsere, hogy egy beteg mellett megbeszélnek valamit, ez tulajdonképpen nem történik meg. Nyilván a kórházban igen, hiszen egy gyerek intenzív osztályon több orvos dolgozik egyszerre, és ugye ott vannak a konzultációk, akár reggel, vagy a vizitek, és akkor átbeszélik az eseteket. A mentőn nincs vizit, nincs ilyen típusú konzultáció, mindig egy ember van ott az adott beosztásból. Ezért is nagyon fontos, hogy például ilyenkor az orvosszakmai vezetés belelát egy kicsit a fejébe azoknak a kollégáknak, akik ott voltak a helyszínen, és jobban érti azt, hogy ők milyen logika mentén látták el a beteget, ez jó-e így, vagy ezen lehet esetleg javítani. Ezért is fontos, hogy megbeszéljük ezeket az eseteket.
1: Nem tudom, hogy maradt-e ki valami. Én most kiemeltem néhány gondolatot abból, amit hallgattam az alapítványi vagy beszámolóján.
0: Talán az adó 1%-ról
1: igen.
0: Mondjuk egy szót, mert most időszak van úgyis, hát ha valaki ezért megmutatja a végén.
1: Hogy lehet támogatni a Szent Márton. Segíts nekem, hogy nem mondjak butaság, hogy gyermekmentő alapítvány.
0: Szent Márton gyermekmentő szolgálat.
1: Szolgálat. Egy százalék.
0: Közhasznú alapítvány.
1: Bízunk benne, hogy azért ha a beszélgetést nem és esetleg rákeresve sokan éreznek majd gondolatot arra, hogy támogassanak benneteket. Nagyon szépen köszönöm, ahogy szoktunk időnként visszatérünk hozzátok. László Endre Mártont, a Szent Márton gyermekmentő szolgálat, jól mondom, alapítvány alapítóját. Hallgatták, adásra munkatársa Ányos Gábor volt, én pedig Marosi Antal.
2: A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
3: A T-Rádió műsorát hallották.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbiradio.hu.

0: Samsung. Hobby rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Gondoltak már arra, hogy ha Edison nem lett volna, akkor most gyertyafénynél néznénk a tévét?
0: Kamureklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Tartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget, gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető NET Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
3: Hobby Rádió.
4: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió.
5: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
7: Szervusztok, szeretetek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket és téged nem utolsó sorban. Egyébként köszönöm. Az Éliás Juniort már nem használom.
6: Nem használod, köszönöm.
7: Mert ez azért kellett ez a Junior, annak mindenki az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltban, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
6: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
7: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
6: Igen.
7: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
6: Mindent. Igen, ez a kettősség.
7: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig. Uh-huh. És úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mániám volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
6: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
7: A válasz, te bocsánat, egy ilyen nagy...
6: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt. Bele. Tökéletes. És milyen gyerek volt? Tehát csendes, visszahúzódó?
7: Hát nézd rám, szerintem milyen gyerek
6: szerintem voltam. A középpontban voltál.
7: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol, tehát mondjuk nem... Tehát időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is menni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
6: Igen.
7: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a showbizniszben, körbe 7 évet.
6: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
7: Hát ez jó kérdés.
6: Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
7: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
6: Igen.
7: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de majd vannak ezek a Szabó Imre szezonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akarta, hogy én fodrász legyek.
6: Igen.
7: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel, amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégén, te rengeteg, ilyen kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
6: Igen.
7: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
6: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbezakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
8: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mesterhármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat így szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert van a legtöbb improvizáló, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, csak nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a környezenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda való. Hát ezt a Garas Dezső nagyon jól látta akkor. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozottam a Garas Dezsővel, meg a Szinetár Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buk Tibi, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen, nem is hallottam énekelni?
0: Igen. Vagy?
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, nagyon drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni.
0: És akkor,
1: úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaz volt, így utólag visszanézve lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a Lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, és ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt. És akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhívult a szakma. Boldog-boldogtalan énekel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni, mert abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek. Igen. Mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk. Most jövünk egy kis zenével.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok Éliás Gyulával. Szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél-e jelenleg, hol tartasz a karrieredben? Ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincben van egy belváros is, ez nem

0: Sedése fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivételek.
1: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
0: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék
1: biztosan
0: neki. És ez egy szakítós dal, igazából ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
1: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt?
0: A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, a operatőri munkán. És a Bognár Tibi, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezúttal is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreveszélyt, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is mi jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
1: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkokban Éliás Gyulával, akivel elérkeztünk a legizgalmasabb részhez, a titokhoz. Van-e olyan titok, amit megosztanál a hallgatókkal, a nézőkkel, hogy mi az, amit esetleg a színpad nem mutat meg belőled, de igenis azt te magad vagy?
1: Hát ezt kevesen tudják rólam, de én a színpadra fölmegyek, akkor szuperhőssé változom. Tehát nekem ott vagyok a legigazabb önmagam. És ha lejövök, akkor igazából totál úgy érzem magam, mint egy ilyen ügyetlen nyuszi a kalapban, ahogy a kis Tibi énekli, hogy minden művész ügyetlen nyuszi csak a kalapban. Tehát, hogy sajnos biztos hallottunk ilyen tragikus művész sorsokat, hogy nagyon sokan öngyilkosok lesznek, igen, meg mit tudom én. Na most ez azért van, mert az ember a színpadon megkap valami olyan helyzetbe kerülsz, ami teljesen áldott dolog. És akkor lejössz, és totál mások a hétköznapok. Először is nincsenek igaz kapcsolatai, nagyon kevés, ami rettenetes ezt feldolgozni. Másrészt meg mindenki irigy rád, érted? Ez borzasztó. Irigy a tehetségedre, irigy az életedre, úgyhogy közben tök magányos vagy, érted?
0: És senki nem tudja, hogy mi az az út, amit beleraksz ahhoz, hogy ott legyen.
1: Az meg a másik. És rettenetes ez az egész. Tehát, hogy néha tényleg azt gondolom, hogy anyámnak igaza volt, hogy inkább fodrász lettem volna, akkor lehetett volna egy boldog családom, lennének igaz baráti kapcsolataim, ki tudja.
0: Mit gondolsz, mennyit tud elvenni egy emberből a színpadi élet? Mint ahogy most mesélted, hogy azért ennek nagyon sok árnyoldala van, nagyon sok olyan dolog van, ami mégis hiányzik egy sztárnak, egy híres embernek, egy zenésznek az életéből, hogy mi az, ami neked, mondtad a barátokat, a családot, hogy ha egy dolgot ki kéne emelni, mi az, ami a legjobban hiányzik számodra?
1: Hát hiányzik egy igazi jó párkapcsolat, az hiányzik. Mert valahogy nem sikerülnek a párkapcsolataim, amióta elvártam. Uh-huh. És ez nem valószínűleg nem feltétlenül a szakmám miatt van, hanem ami ezzel jár, az se túl szerencsés dolog, meg hát lelkileg ezt a hullámvölgyeket, hullámborsukakat a társadnak se jó viselni. Igen. Tehát mert nem tudsz mindig toppon lenni, és amikor nem vagy toppon, akkor nem vagy toppon, és azt nem mindenki viseli jól, igen, lelkileg veled, akkor te se viselkedsz úgy jól, akkor, és akkor ez lehet ilyen kapcsolatgyilkos például.
0: Abszolút.
1: De most már elég komoly leckéket tanultam, tehát hogy most azért már foglalkozom terápiára is járok, meg önismeret, meg minden, tehát hogy nem szeretnék nyilván egyedül megöregedni.
0: Persze.
1: Ez az egyik, a másik meg, hát amit mondtam, hogy a baráti kapcsolataid is azért eléggé felszínesek. Tehát amikor most így 50 vagyok már, és így rájöttem, hogy igazából az emberek teljes tévúton vannak. Tehát minden ember a karriert, a sikert, a pénzt hajszolja, holott teljesen értelmetlen az egész. Az ember először is szeretni jött a földre, és ezt teljesen elfelejtették.
0: Így van.
1: Másodszorban semmi más nem számít, csak az emberi kapcsolatok. Igen. Az, hogy ki hogy szeret, és mennyire őszintén, és ki mit tenne, megérted, ha bajba vagy. Ez remélem, még nem későn jöttem rá.
0: Szerintem soha nem késő, én úgy hiszem, és számomra ez egy különleges dolog, tudom, hogy most műsorvezető vagyok, de én mindenkinek ezt oktatom ugye ebben a témában, hogy az is egy siker, ha egészségesek vagyunk, ha felkelünk, ha rendben vannak a gyerekeink, és nagyon túl van misztifikálva, mert amit elérünk, az nem feltétlen az, ami a boldogságunkat okozza, hanem az a tiszta kapcsolódás önmagunkkal és a földi létünkkel. Amúgy van egy közös érdeklődési körünk, a buddhizmus is, azt láttam, hogy érdeklődsz irányába.
1: Hát én pörkölt szinken. Azért is szeretem a buddhizmus, mert ahhoz egyáltalán nem papad vér. Tehát ott nem volt keresztes háború, nem volt semmi, ez egy nagyon tiszta vallás szerintem.
0: Igen. Én ezért is motiválnálok, hogy soha nem késő, és szerintem azzal, hogy már elindultál ezen az úton, és ott van a cél előtted, azzal biztosan célba fogsz érni.
1: Nagyon remélem.
0: Így mindezeknek a margójára, mi lenne, ha adnál a nézőknek, a hallgatóknak egy motivációs üzenetet, hogy mindig menjenek tovább az úton, és soha ne adják fel? Mit üzennél nekik?
1: Hát nekem van egy mondásom, hogy a jót és jól, ebből áll a nagy titok, és ha ezt nem érted, szánts és vess, és hagyjad másnak az áldozatot. Ezt Kölcsey Ferenc mondta egyébként.
0: Fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy itt voltál ma velünk, és alig várjuk a folytatást, és még több zenét tőled, és köszönöm, hogy mielőbb mindannyian lássunk színpadon. Köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak, és a következő adásban folytatjuk.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
2: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Magyarországon több mint 5000 szervált ültetett él. Számukra külön megpróbáltatást jelent a koronavírus járvány, hiszen mesterségesen legyengített immunrendszerrel és számos kísérőbetegséggel kell átvészelniük ezt az időszakot. Dr. Grózli Csabát, a Magyar Szervált Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatóját Balázs Zsanett kérdezte, miként segíti a szövetség az érintettek mindennapjait.
1: Amikor a járvány kirobbant, akkor még március elején mi kidolgoztunk egy 10 pontos cselekvési tervet, amely gyakorlatilag minden olyan kérdést érintett, ami jelenleg a szervált ültetettek számára veszélyt jelent. Ebbe tartozott bele, hogy létrehoztunk egy életeket védünk segélyprogramot, aminek az volt a lényege, hogy speciális FFP2-es maszkokkal lássuk el a betegeket. Ugyanakkor gondoltunk az egészségügyi dolgozókra is, akik velük érintkeznek, hiszen ők gyakorlatilag nap mint nap kockáztatják az életüket, és összesen 5 millió forint értékben tudtunk beszerezni maszkokat, és ebből 3 millió forint értékben adtunk a transzplantációs és sebészeti klinikának.
2: Fontos tehát mind az érintettek, mind pedig az őket ápolók védelme, hiszen hogyha valaki éppen szervre vár, akkor a reményteli várakozásban az is benne van, hogy az átültetést követően, ha minden jól alakul, akkor ő teljes életet élhet. Ez valóban így van?
1: Abszolút így van. Azt kell tudni, hogy a szervátültetés azért nem egy egyszerű dolog, tehát nem arról van szó, hogy valamit kicserélünk, és aztán az élet megy tovább, ahogy előtte, hanem meg kell tanulni élni ezzel az átültetett új szervvel. Ez egy más életritmus, más életformát jelent, viszont teljes értékű életet tudnak élni, és nagyon fontos, hogy mi, mint a Magyar Szervált Ültetettek Szövetsége segítsük őket, hogy hogyan is kell ezzel az új szervvel együtt élni, illetve támogassuk ezeket a lépéseket. A vírusjárvány nem csak az egészségre jelentett veszély, hanem sajnos az anyagi helyzetre is, hiszen a szervált ültetetteknek otthon kellett maradni, és nagyon sokan, akik dolgoztak, hiszen teljes értékű életet tudnak élni, vissza kellett, hogy menjenek a munkából, és hát ez alatt az idő alatt nagyon sokan kerültek nehéz anyagi helyzetbe. És ugye ezt még az is tetézi, hogy akivel egyháztartásban élnek, azért, hogy ne veszélyeztesse a szervát ültetett hozzátartozóját, szintén otthon maradt, úgyhogy nagyon sok család került így nehéz helyzetbe. Ezért a szövetség az életeket védünk segélyalap mellett létrehozott még egy másik segélyalapot is, amelynek a segítségével pont ezeket a nehéz anyagi helyzetbe került betegeket tudjuk támogatni.
2: Nagyon fontos a támogatás, ahogyan doktor úr is említette az előbb, mind az anyagi, mind pedig a lelki támogatás is akár, hiszen egy szervátültetett beteg mind a szervátültetés előtt, mind alatt, mind pedig után komoly fizikai műveleteken esik át, és ez jár egyfajta mentális, lelki nehézségekkel is. Ebben is tud segítséget nyújtani az érintetteknek a szövetség?
1: Igen, van egy nagyon szép programunk, aminek az a neve, hogy nekem elmondhatod. Ezt két pszichológus és egy családterapeuta segítségével valósítjuk meg, és hát ez most átment a digitális világba, ami azt jelenti, hogy ők videóbejelentkezésekkel beszélnek azokról a legfontosabb problémákról, amelyel egy szervát ültetett jelenleg szembesül, hiszen nagyon komoly félelem és rettegés volt, van közöttük attól, hogy esetleg a járvány kapcsán a beültetett szerv, amiről ugye vártak, tehát hogy ez a kincs esetleg veszélybe kerül. Hát van lehetőség, hogy aki úgy érzi, hogy lelkileg segítségre szorul, akkor föl tudja hívni telefonon, vagy akár ugye a modern technika segítségével Skype-on is élőbe tud beszélni, vagy a pszichológussal, vagy a családterapeutával, és a sokan is élnek ezekre a lehetőség.
2: Fantasztikus hallani ezeket a nagyon szép kezdeményezéseket, no de mi a helyzet most a szervátültetések tekintetében? Hogy állunk ezen a téren?
1: Sajnos a járvány miatt biztonsági szempontból azokat a szervátültetéseket le kellett állítani, ami nem kimondottan életmentő. Viszont a jó hír az, hogy most már ugye a járvány lecsengésével újraindultak a szervátültetések a maximális biztonsági szabályok betartásával, hiszen ugye két dolgot kell mérlegelni, hogy melyik a kockázatosabb, hogy vár a beteg még adott esetben, ha például dialízisen van, vagy pedig azonnal adott esetben átesik egy műtéten, viszont akkor ténylegesen lehetnek kockázatok, tehát le kell szűrni vírus szempontjából mindazt, aki kapná a szervet, mindazt a donort, akiből a a szer adott esetben majd átkerülhet a recipiensbe.
2: Mindenki megfelelő szervet kaphasson, ez a cél. Mi a tapasztalatuk? Ki mennyire idegenkedik attól, hogy akár a saját, akár pedig a családtagja szerve más személyhez kerülhessen?
1: Azt gondolom, hogy jó irányba van változás, tehát egyre kevesebben idegenkednek attól, hogy ha sajnos egy ilyen helyzetbe kerülnek, hogy egy hozzátartozójuk a család szenved, és már nem lehet rajta segíteni, és ebben az esetben alkalmasak esetleg a szervei átültetésre, akkor ez ellen tiltakozzon. Jogszabály szerint egyébként, ha nem kiskorú az elhunyt, akkor törvény szerint beültethető a szerv, tehát nem szükséges hozzá hozzátartozó beleegyezése. Kivételt képez, hogyha az illető az elhunyt életében még ez ellen tiltakozott a megfelelő módon. A jó hír az, hogy egyre kevesebben teszik ezt, hiszen látják, hogy adott esetben egy elhunyt 6 embernek adhat új életet, tehát 6 ember kezdhet valóban új életet egy átültetett szervvel. Beszéltünk egyébként donor hozzátartozókkal, nagyon érdekes és nagyon szívszorító találkozás volt ez. A szervátültetettek országos rendezvényén, ahol mintegy 300 szervátültetett vett részt, eljött 2 donornak a hozzátartozója, az édesanyja, és azt mondták, hogy ők nagyon megnyugodtak, amikor látták ezt a sok szervátültetettet, és már nem azt keresték, hogy vajon kiben lehet az a szerv, ami az ő szerettükből származik, hogy vajon pont ugyanúgy néz ki, mint ahogy az ő elhunyt szerettük a szívükben él, hanem azt mondták, hogy bárkihez is kerül, jó helye lehet, hiszen nagyon vigyáznak rá, és nagyon jó volt őket látni.
3: Hobbi Rádió!

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottam.
0: Jobbi Rádió.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Megjelent a magyar közlönyben az új kormány első átfogó intézkedés csomagja. Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpát-aljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem csak a miniszterek hatásköreit rögzítették, hanem egy sor politikailag érzékeny ügyben rendeltek el vizsgálatot a Magyar Péter vezette új kormány második magyar közlönyében. A csütörtökön megjelent hivatalos lap szerint a kormány több ügyben rendelt el vizsgálatot vagy felülvizsgálatot, írja a 24.hu. A lista kiterjed a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására, valamint Novák Katalin volt köztársasági elnök nagy vihart kavart kegyelmi határozatának körülményeire. Emellett felülvizsgálják az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvényt, egyes titkosított nemzetközi szerződéseket és a nem nyilvános kormányhatározatokat, a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati média finanszírozását is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpát-alját ért orosz dróntámadást. A kárpát-aljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpát-aljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszláv Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány törne ki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János álmodása alapján az Európában is megtalálható a hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be, ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behatolás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes küszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

Szóval beültünk ugye a Kia EV4-esbe, a sebességváltóról nem tettem említést, ezt el is felejtettem nektek mondani. A sebességváltó az úgy néz ki természetesen, hogy az ablaktörlő kar alá van elhelyezve egy kis karocska, annak a legszélét, hogyha előrefelé billenti vagy forgatja az ember, akkor lesz D-be, ha hátrafelé, akkor lesz rükvercbe, és hogyha a legszélét befelé megnyomja, akkor pedig természetesen akkor jön a parkoló üzemmódunk, és az is egyértelmű, hogy ennél az autónál is a kormányoszlophoz közelebb van egy EV gombunk, az, hogyha megnyomjuk, akkor leáll az autó, aztán, hogyha még egyszer megnyomjuk, akkor pedig szépen beköszön az autó, illetve még azt sem említettem, hogy a kormányon van kettő darab kis kapcsolónk itt a kormánynál a vízintes küllők mögött. Ez ugye a visszatáplálást tudod erősíteni, a motorféket, illetve az energia visszatáplálást, vagy erősíteni, vagy pedig ugye csökkenteni, tehát hogy szabadabban fut a gépjármű. Na akkor fordítsuk rá szépen azt a bizonyos D betűt, és aztán utána induljon a banzáj, ha minden igaz, szépen induljon a banzáj, hiszen lassan menni kéne. Na! Azt mondja, hogy irányjelzünk tök jó halk. Amikor berakod rükvercbe, akkor sípol. Tehát jelzi is, hogy te most hátrafelé fogsz menni. És nem tudom, mennyire hallatszik, vagy nem. De ilyen fura hangot ad az autón. Figyeljetek! Megyünk előre. Ad hangot az autó. Így is fura hangot ad az autó. Megyünk hátra. Ez a fura hang egy kicsit hangosabb lesz. És ez a fura hang, ezt tudjátok, hogy micsoda, hiszen már erről beszélgettünk, vagy beszéltem pontosabban. Váltson P-be, hogyha megállt. Tehát, hogy ami fura hang volt, az természetesen az, hogy én hanggenerátorra de ilyen kis búgó-zúgó hangot, hogy a gyalogosokat nehogy elgázol, tehát hogy észrevegyenek meghajnítéket, gyalogosok, kerékpárosok, stb. Bármi. Ezzel kapcsolatban van még egy fontos dolog, és aztán majd beszélünk, hogy hogyan érzem magam, miközben gurulunk, csak még miért elfelejtem.

berakod rükvercbe, azaz tolató üzemmódba az autót, akkor képzeljétek el, kedves hallgatók, kedves emberek, hogy amikor tolatsz, akkor hogyha valami hirtelen belép a látószögébe a radarnak, vagy keresztforgalom, vagy autó, vagy gyalogos, vagy bringa, vagy kutya, vagy macska, vagy bármi, akkor az autó saját magától elkezd fékezni. Tehát ő saját maga megállítja az autót. Ez biztonságilag először lehet, hogy megijedsz tőle, de biztonság szempontjából zseniális. Aztán velem a Kia EV3-mal fordult elő, nem az EV4-jel, az EV3-mal fordult elő az, és ez az autó is tudja, hogy megyek az úton, nincsen, tehát hogy nem aktív az adaptív tempomat. Megyek az úton. Nyilván városi közlekedés szempontjából, ez nagyon fontos. Mentem az úton, a Róna utcán. És a Róna utcán ott ugye vannak a sok parkoló autó mindkét oldalon, viszonylag széles sáv, hiszen van egy kerékpársáv is kialakítva. Megyek az úton, a Róna utcában, szépen gurulok, hát egy durván ilyen 40-es tempóval, hiszen nem volt teljesen üres az út, de azért lehetett haladni. Durván 40-es tempóval haladok. Nagyobb követési távolságot szeretek hagyni, nézem az utat, nézem a forgalmat, nézem, hogy viselkedik az autó, tök jól nagyobb követési távolság. És egy autó oldalról, ahogy közelített a Róna utcához, az egyik bekötő úton, bekötő utcában, elég nagy sebességgel érkezett oda. De ő már fékezett, viszont a Kia EV3 az olyat belesatúzott, és olyat belefékezett, mert ő azt érezte, illetve azt érezték a radarok, hogy oldalról jön valami nagy sebességgel, és mi pont odaérkeztünk volna. Tehát, hogy nehogy baleset legyen, ezért ő szépen belesatúzott. És már beszéltem talán korábban is erről, de ezért fontos, hogy te megfelelő követési távolságot tartsál. Mert ha jössz az én hát úgymond seggembe, tehát jössz mögöttem pár centire, mert te annyira ügyes vagy, és olyan jó reflexeid vannak, na most amikor a Kia EV bármelyik egy ilyet belefékez, úgy lezúzod az autónak a hátát és a te autónak az órát, hogy az neked nagyon sokba fog kerülni, hiszen egy ilyen EV-s autónak az összetörése, az ugye hát attól függ, hogy most sérült az akkumulátor, vagy nem, de nagyon sokba is fog kerülni, hogyha úgy alakul ki. Tehát tartsunk nagyobb követési távolságot, viszont az autó zseniális. Figyelj rád, megóv, hogy nehogy összetört, összezúzd, sem magadat, sem mást, ne okozzál balesetet, ne gázoljál senkit, sem.

Ami jó pofa, most kikanyarodunk erre a hepeupás útra, tudjátok, ahol szoktuk mindig tesztelgetni az autókat. Nem sportüzemmódban vagyunk, tök elektromos autó, nincsenek csodák, tök jól reagál. Gurulunk, megyünk, haladunk, szeretem. Megnyomod ezt a bizonyos kis gombot, ami a tempomat, és amit megnyomtad, ő már azonnal a tempomat. Most miért csípol? Hát mert 52 tempomatot nyomtam, és természetesen ugye 50-re lehet haladni lakott területen belül. Azonnal hisztetik ez az autó is, vagy legalábbis figyelmeztetnek, nevezzük figyelmeztetésnek, viszont ugye ezt is már talán korábban említettem, hanem akkor most elmondom, hogy ezt minden egyes indulásnál, minden egyes újraindításnál, tehát amikor a motor, illetve az autót újraindítod, akkor ezt a menüben ki fogod tudni kapcsolni, tehát ha téged ez nagyon zavar, akkor beállítod úgy, hogy ne zavarjon téged. Viszont szerintem ez jó pofa, én ráadásul mindent szeretek így bekapcsolva hagyni, hiszen így fogom tudni összesíteni az autókat, hogy melyiknél mi hogyan reagál, mi hogyan működik, mi hogyan viselkedik. Szerintem a Kia EV4 egy nagyon jó autó, ráadásul az ülésen zseniális, nagyon kényelmes, az ülés fűtése pillanatokat felfűtötte, a kormány fűtése pillanatokat felfűti, tehát amikor ilyen reggeli hidegben elindulsz, akkor pillanatok alatt, tényleg szó szerint pár másodperc alatt már elkezd dolgozni, érzed, hogy melegíti a fenekedet és a derekadat is. Ez nagyon fontos, tehát a deréknál is, sőt a hátad közepét is szépen melegíti a Kia EV4-nek az ülés fűtése. Szerintem mondom élhető, és ráadásul nem tudom, hallottátok-e, hogy jöttünk ezzel a borzasztó minőségi úton, Hepén meg Hubán, és mit hallottatok? Hát azt hallottátok, hogy nem hallottatok semmit, ugyanis teljesen jól viselkedik a lenkés csillapítása, szerintem zseniális. És akkor most ide szépen félreállok, hiszen van egy benzinkút, ha minden igaz, akkor megpróbálok pumpálni a kerekekbe, vagy legalábbis levegőt belefújni a kerekekbe, de úgy látom, hogy ez nem fog sikerülni, mert pont nincsen kerékpumpáló részecske, vagy van, vagy nincsen, hát itt most nem látok. Na mindegy is, szóval a lényeg, Kia EV4 egy tök jó élhető autó, maradjatok velem, szeressetek, kövessetek, figyeljetek ránk, maradjatok velünk, ne menjetek messzire, hiszen nem sokára majd következik még bármi is, vagy akármi, vagy mit tudom, mit kell mondani.

Mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Hondának a hibrid Civic-je. És hát igazából a Civic az elmúlt évben egy kicsit így át lett rajzolva, kis ráncfelvarrás, kis megújulás, meg ilyesmi. És a hibrid hajtása egészen jól viselkedik, de erről majd később bent. Előről, amikor ránézel az autóra, akkor azt fogod észrevenni, hogy a lökhárító az egész magasra fölnyúlik a motorháztetőre, szó szerint majd, hogy nem szó szerint, tehát ugye nyilván nem rá, hanem elé. Tehát a lényeg az, hogy a motorháztető az teljesen el van különítve, és egészen magasan az autónak az első vonala fölött fog befejeződni. A hűtőmaszkunk az egy kicsit érdekes, zongoralak fekete a fölső, ami a rendszámtábla fölött van. Természetesen van benne egy óriási nagy Honda logó, a rendszámtábla alatti rész az pedig matt fekete betétet kapott. Az autó egyébként bordó, vagy vörös, vagy nem is tudom micsoda, inkább ilyen bordós-vöröses árnyalatban pompázik. Nagyon szép zongoralak fekete tükrökkel, illetve a lökhárítónak az alján az a bizonyos kis hát diffúzor vagy belépő él, az középen a hűtőmaszk alatt zongorlak fekete, egyébként meg matt fekete fényezést kapott. A lámpánk az nagyon érdekes. Azt megszokhattuk már, hogy a nappali menetfény az nagyon sok autónál ilyen vízszintes vonal ugye az autó széle felé, illetve ott szépen lekanyarodik. Ezúttal is így van, de nagyon sok autónál úgy szokott tenni, hogy maga a nappali menetfény lesz az irányjelző. Ebben az esetben a Honda Civicnél ott a nappali menetfény alá beraktak még egy kis LED csíkot, és az lesz maga az irányjelzőnk, ez jó pofa. Nincsen ködlámpánk, viszont van a kerék felé ilyen kis belépő él, ahol ugye átsuhan a levegő, átszalad a levegő. Egyrészt légellenállás, másrészt ha kell, akkor akár a fékeket is tudja üteni. Eljövünk oldalra, azt fogjuk látni, hogy a motorháztető, amit már említettem, az egyébként egészen durván előre nyúlik, tehát egész hosszú az autó. Nagyon szép vonalvezetése van a Civicnek, ezt már megszokhattuk korábbról is. Csapott ilyen kis kupés háta van, óriási spoiler, egyébként ahhoz képest, hogy egy kupés, és a spoiler ezúttal természetesen az autónak a végénél, ahogy elindul lefelé a hátsó vonalvezetés az autónak, ott a hátsó lámpa fölött, a csomagtirajtót, ahogy így elválasztjuk az üvegtől, illetve az üvegrészt, oda került a spoiler, ami zongorlak fekete érdekessége, egyébként ez így, ebben a formában. Cápa 20-on antennánk, az ugyanolyan színű, mint az autó, és van egy óriási tetőablak az autónak a tetején, ez is egyértelmű. Továbbá zongorlak fekete lesz maga a kis küszöbünk, ami nem az ajtókon van rajta, hanem az ajtók alatt. Tényleg szó szerint egy kis küszöb, nem is annyira kicsi, és ez egészen markásan kiáll. Légellenállás, stb. A felnink az 5 küllőből áll, pontosabban 5 pár küllőből áll, és ezüst színű. A kilincsünk az ugyanúgy, mint az autó, az vörös színű, és zongorlak fekete lesz a B-oszlop.

Hátul, hogyha ránézel az autóra, akkor azt fogod látni, hogy a lámpa az elindul befelé középre, de nem fut teljesen körbe, mármint hogy nem fut teljesen át keresztbe, és az irányjelző az ezúttal egy teljesen külön kis részt kapott, még az oldal lemezen, még a ködlámpa, illetve a féklámpa, az pedig már magán a csomagtér ajtón fog elhelyezkedni. A lámpa egyébként úgy néz ki, hogy ez a felső vonal, ami mondom, nem fut teljesen keresztbe, az egy kicsit így emelkedik az autó közepe felé, és ezáltal ugye a spoilerünk is egy kicsit emelkedik az autó közepe felé. Hátul természetesen a spoiler alatt ott van a Honda logó, és az autónak a bal oldalán van egy Civic feliratunk, míg a jobb oldalon pedig egy EHEV feliratunk, ami ugye hibridségét fogja mutatni az autónak. Alul nem zongoralak, hanem matt fekete betétet kapott a lökhárító, és én kis diffúzoros három kis

megoldás. Csomagtér egyébként ugye nem olyan nagyon mély, de alá azért még tudsz pakolni dolgokat, itt van a kerékhőr, illetve az elakadási jelző, meg láthatósági mellé még ilyesmi. Illetve érdekessége a csomagtérnek, hogy nem teljesen sima, hanem az üléseknél így meg van emelkedve, hiszen oda lehet berakva az akkumulátor az ülések mögé, a hibrid akkumulátor. Az üléseink, a hátsó üléseink azok egyharmad, kétharmad arányban nyitódnak, csukódnak lefelé, és ezúttal a kétharmad rész az van a vezető mögött. Egyébként egész jó pakolható, óriásan nyílik a csomagtér, és azért szerintem egy 3-4 bőröndet csabelet tudsz pakolni. Manuálisan nyílt, persze, hogy manuálisan is csukódik. Na majd akkor mindjárt beszállunk az autóba, és folytatjuk belülről.

0: És nem folytatjuk most, ugyanis az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha több hét, mint autó, tehát hogy így az autókat mostantól úgy döntöttem, hogy még több részre fogjuk szedni, és akkor egy adáson belül a következő hetekben már az is lehet, hogy nem csak két autóval, hanem akár hárommal is fogtok találkozni, most viszont beszélgessünk Sanyival.
1: Egyszerűen nincs megállás, múlt héten kihagytuk, mert ugye annyi dolog volt itt hirtelenjében, hogy Sanyi meg a kütyű nem fért bele, de nincs megállás, és hát Sanyi itt van a vonal másik oldalán. Szervusz Sándor!
2: Ho-ho, hello, sziasztok, hello István, üdvözöllek téged és persze mindenkit.
1: Na figyelj, Sanyikám, szoktunk beszélgetni itt közlekedésről, kütyükről, meg minden ilyesmikről, és az előbb miközben még itt felvettük egymásnak a telefont, röviden azt mondtad, hogy neked most eszedbe jutott egy olyan téma, illetve olyan tapasztalatát az elmúlt napokban szerintem onnan jutott eszedbe, hogy mondjuk kimész a Széna térre, vagy elmész a Moszkva térre, vagy elmész bármelyik óriási nagy térre, vagy parkba, vagy ilyesmi, és hogy hogyan tájékozottok ti, látássérültek vakok. Ez lesz tényleg a mai témánk?
2: Ez lesz, és nagyon friss az élményem. Ugye meséltem neked is, meg a hallgatóknak is, hogy új helyre költöztünk, itt Budapesten, ugye a 20. kerület, és hát nyilván én ilyen örök mozgó vagyok, és próbálom felfedezni a környéket. Meg hát nyilván az önállóságomat azt nem szeretném, hogy csorbuljon. Én is szeretek egy kicsit ugye elmenni, kiszellőztetni a fejem, stb. És hát elmentem, vásároltam is, lottót is adtam fel, és visszafelé, hát úgy eltévedtem, pedig én azt gondoltam magamról, így 51 évesen, meg hát most is azt gondolom, hogy viszonylag én azért jól közlekedem, mindig is érdekeltek a közlekedési kihívások. Na most olyan helyen jártam, ahol egy ilyen sétáló utcaszerűség van, az is valójában sétáló utca, és óriási tér. És azt szeretném kérdezni a drága hallgatóktól tapasztalatok begyűjtése alapján, hogy mit lehet tenni, mik azok a támpontok, amihez tudtok és tudnak a látássérültek igazodni, nagy terek,

0: Igen, mert ugye ahol mondjuk van simán járda, van útkereszteződés, akkor átmész ugye egyik oldalra a másik oldalra, van a járdának folytatása, de itt a sétáló utcákban esetleg a díszburkolat van, az elején meg a végén, azon kívül semmi, mindenhol máshol üzletek vannak, és én úgy elkampajogtam, hogy gyakorlatilag egy ilyen 400 méter, és akkor már kellett a telefonom segítsége, hogy hol is járok, helyzetfelismerő, lazarinó, meg mit tudom én, mert egyszerűen nem volt ismerős a környék, hál' Istennek nem estem kétségbe, nem estem pánikba. Nyilván nem volt senki a közelbe, akitől meg tudtam volna esetleg kérdezni. Jött egy autó, megállt ott az egyik kereszteződésnél, mondom, oda megyek, bekopogok, de hát nem nyitott ajtót, se ablakot. Ha.
1: Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygott Amsterdam, és esett Márakes, Párizsból esett.

0: nem tudom, hol lakom.
1: Figyelj, Sanyi, egyébként ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, és igazából most miközben beszélgettél, azért maradtam csöndben, mert pont azon gondolkodtam, hogyha mondjuk én látássérült lenni, tehát nem látnék semmit. És tényleg ilyen abszurd, tök kicsi példa, az ember kijön a Moszkva téren a metróból. Ugye felhoz a mozgó lépcső, eleve, ugye ott is meg kell találnod, hogy hol jutsz ki, hiszen van három kijárata, ahogy felérsz a mozgó lépcső. Jobbra, oldalra, meg szemből kettő, ugye ott középen nem tudsz kimenni, de szemből két oldalon. És amikor kijössz a Moszkva térre, akkor ugye most tényleg az, hogy egy rohadt nagy beton placot fogsz találni.
2: Pontosan.
1: Ahol most már ugye a fákat is kivágták, eltüntették, a régi körforgó, illetve a régi hagyományos óra az eltűnt, a lépcső, ami ott a sarokban volt, a bal felső sarokban az ott onnan eltűnt, a villamos forduló már nem úgy van, mint régen volt, tehát amit mondjuk én például gyerekkoromban emlékszem rá, de ha csak most kerülnék oda, én tényleg ugyanaz van, amit te mondasz, hogy fingom nem lenne, hogy mi alapján is merre indulnak el. Oké, hogy hallod az ajokat, hogy mondjuk a jobb oldalról jön ugye a...
2: Az egy volt támpont.
1: Igen. Hát igen, de hogyha mondjuk nem egy akkora téren van az ember, mint mondjuk a Moszkva téren, hanem te is, ahogy mondtad, egy nagyobb felület, egy nagyobb tér, akkor ha nincsen járda, hanem, mármint hogy nincsen külön zöld felület, és járda, hanem az egész csak egy nagy betonplac, akkor mi lesz a támpont? Tehát akkor még azt sem tudod csinálni, hogy mondjuk a fehér bottal a járdának a szélét azt ugye érzed, meg a füvet érzed, és akkor azon végig tudsz futni. De ha ez sincsen, akkor tulajdonképpen akármelyik irányba indulsz el, mindig csak a kopogást hallod, hogy a bot, meg érzed, hogy keményre, kemény, kemény, kemény, kemény, és egyébként tök nevetséges, vagy tök fura, de még az is elképzelhető, hogy te ott járkálsz majd körbe-körbe, órákon keresztül, és azt hitted, hogy már mentél 400-500 kilométert, közben csak ott toporogsz 5 méteres körzetben.
2: Így van, így van. Hát gyakorlatilag, ahol elveszítettem a támpontot, én onnan egy ilyen 300 méterrel túlmentem, nem is értem, halálkomolyan, mai napig sem értem, hogy ez hogy történhetett meg.
1: Hát nem néztél eléggé körbe.
2: Nem néztem körbe, ez igaz.
1: Ne
2: ez
1: ugye.
2: Igaz egyébként. A aluljárókra visszatérve, a látóknak is sem könnyű, mert most már nem az van, hogy mondjuk ki van írva például az Árpád hídnál, hogy mondjuk a Váci út felé szeretnél menni, vagy mit tudom én, a egyes villamos, akármik Bécsi út irányába, vagy a Kelenföld irányába, hanem B-kijárat, F-kijárat, meg
1: igen.
2: Ilyesmi. Tehát nem is értem, hogy ez miért jó.
1: Hát kevesebb betű. De kevesebb betű, tudod, mert mire kiírod, hogy Váci úti kijárat, az sok betű, és a B kijárat, az ugye mennyivel könnyebb, vagy egyszerű pontosabb, vagy rövidebb. Ennyi. Takarékoskodás van, Sanyi. Annyira takarékoskodás van, hogy szerintem akkor ugye azt mondtad még, mielőtt beszélgettünk volna, hogy a hozzád hasonló sorstársaidat kérjük meg, hogy szóljanak hozzá a rádiónak akár a közösségi média felületein, akár itt a begurulva a közösségi média felületein, hogy ők hogyan tájékozódnak.
2: Tényleg érdekel, és tényleg kérem a segítségeteket, és meg is köszönöm.
1: Na akkor kedves emberek, ti írjatok, mi meg Sanyi búcsúzunk, mert lejár a munkaidő, ja nem, a műsoridő.
2: Műsoridő.
1: Szia, Sanyi!
2: Köszönöm, szép napot és jó utat mindenkinek, sziasztok!

0: kedves szíved.
1: És el is érkeztünk már is a kütyű részhez, és ez a kütyű, ez ma egy elég érdekes kis kütyű, hiszen egy vérnyomásmérős okosórával érkeztem ma. De ez a vérnyomásmérős okosóra, ez nem olyan, mint például akár, amit a nagy koreaiak, meg a nagyon híres kínaiak forgalmaznak, tehát itt nem optikailag méri a kis vérnyomásodat, hanem fölteszed a csuklódra, megtalálod a megfelelő pozíciót, ennek megvan a helye, hogy hova kell elhelyezned pontosan ezt az órát, szépen beállítod a kis csuklócskádra, a békazárral, illetve a kis gumipántot visszapattintva azzal rögzíted a kezedre, és képzeljétek el, kedves emberek, hogy ezúttal ez az óra, ez úgy méri a te kis vérnyomásodat, hogy fölpumpálja magát, magának az órának a belső részén, tehát ami a csuklóthoz csatlakozik, ott van egy ilyen párna, egy ilyen felfújható kis gumipárna, ezt ő szépen felpumpálja, elég érdekes kis hangot adva, majdnem egy percig, és akkor közben méri a te kis pulzusodat, és ebből, ugye ebből a kettő, egyrészt a nyomás, másrészt a pulzus számból ki fogja számolni, hogy mekkora a te vérnyomásod, illetve milyen a te vérnyomásod. De ez az óra, ez egyébként annyiból nekem baromira tetszik, hogy mondom, egyrészt nem optikailag, hanem tényleg fizikailag méri a vérnyomást, másrészt, ugye egyrészt az FDA által engedélyezett oszcillometriális vérnyomásmérő, tehát azt tartalmazza, CE minősítésű, ezek után mind utána tudtok olvasni az interneten, most nem kezdem húzni az időt ezzel, mert mire ezeket elmagyaráznám itt, addigra is telne az egész műsoridőnk, nem akarom ezzel húzni. Viszont ami sokkal fontosabb, és ezt mindenféleképpen meg kell említeni, hogy be tudod állítani, hogy milyen sűrű mérje a vérnyomásodat, 30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 5 perc, naponta egy, stb. Nekem most van némi problémám a vérnyomásommal, ezért én most úgy állítottam, hogy 2 óránként mérje. Éjjel-nappal 2 óránként méri, és ezt egyébként a naplózza is, tehát az van, hogy amit lemért, amit rögzít, azt szépen a kis, egyrészt magában a telefonban, illetve magában a készülékben, az órában is, majdnem elszóltam magam, hogy telefonos applikáció, de még nem tartunk oda, majd mindjárt. Tehát egyrészt a magán az órán is tárolja, másrészt pedig ugye van hozzá egy nagyszerű kis alkalmazás, és az applikáción keresztül is a te kis adataidat ugye karban tartja szépen. És ami jó pofa, hogy nyilván megadod az a te kis személyes adataidat, tehát hogy férfi vagy, vagy nő vagy, vagy nő vagy, vagy férfi vagy, azon kívül magasság, súly, stb. És ehhez képest ő ki fogja neked számolni, hogy milyen lenne az ideális vérnyomásod, és ahhoz képest ugye majd szépen bekalibrálja, hogyha magas, akkor vörös tartományban mutatja, hogy alacsony, akkor zöldbe megy át, és hogy összességében nagyon jó, mert hogy tényleg tök kényelmes.

és a vérnyomás mellett még a vér oxigén szintet, vagy akár csak egy sima pulzusmérést is tudsz vele abszolválni, vagy végrehajtani, és egyébként nagyon jó pofa, hogy ez a belső manzsetta méri, még egyszer mondom, illetve ami nekem nagyon tetszik az órában, az nem más, mint ez a korábban már említett békazáras megoldás. Ez ugye egy biztonsági zár, ez a békazár, ez általában a fémszíjas óráknak a sajátossága, itt természetesen nem fémszíjról beszélünk, hiszen ott alul ott van az a kis felfújható kis balonocska, ezért ez egy ilyen gumiszíjat kapott, és a békazárnak a végén, ami ugye kilóg kis darabocska a szíjból, az pedig kapott egy ilyen kis patentot, amit a gumi szíjnak a kis lukacskájába fogsz szépen belepatintani, és így fixen ott marad az óra, tehát nem is tudod elhagyni sem, meg ilyesmi. Ez szerintem nagyon jó pofa, illetve nagyon fontos. Vérelmes rezgéseit érzékelje pontos eredményhez. Aztán a valós nyomás az ugye sokkal jobb, mint az optika, ezt nem kell magyaráznom, azon kívül egyébként tudod párosítani természetesen a telefonodnak az olyan applikációt is be tud állítani, mit amilyen üzenet érkezett, Facebook üzenet érkezett, Instagram üzenet érkezett, stb. Ezeket mind be tudod állítani, és akkor figyelmeztet az óra. De figyelmeztet az óra akár arra is, és ez zseniális, én egy csomószor elfelejtek megfelelő folyadék mennyiséget bevinni a szervezetembe. És amikor úgy érzi, hogy már régen ittam, ezt is így méri folyamatosan ilyen különböző kis paramétereket a kis csuklodon keresztül, akkor figyelmeztet, hogy figyelj, ideje lenne vizet inni. És ezeket a figyelmeztetéseket is be tudod állítani úgy, hogy mondjuk csak 5 másodpercig jelenjen meg, hogy ugye kevésbé fogyassza az akkumulátort, be tud állítani, hogy 30 másodpercig, vagy 15, vagy 10, vagy akár 1 percig, vagy akár még tovább jelenjen meg az aktuális információ az órának a képernyőjén, és ez ugye nyilván az akkumulátor töltöttséget, minél tovább világít ugye maga a kis kijelző, annál inkább fog fogyni ugye az akkumulátor. Bevallom őszintén, hogy a héten hoztam el, most csak egy pár napig van sajnos nálam tesztelni, mert egyébként nem olcsó a készülék, de nagyon hasznos és nagyon jó, és egyszerűen valahogy majd meg kell beszélnem, hogy ezt hosszatávon is tudjam tesztelni, de hogy nagyon tetszett az, hogy amikor először ugye felvettem, akkor nyilván egész nap nyomogattam, tehát én megállás nélkül nem kapcsoltam ki a képernyőt, és így is durván egy ilyen egy napot kibírt az akkumulátorra. Hogyha ilyen közepes beállításokkal, tehát nem az, hogy 5 másodperce felvillan valami, én most úgy értettem, hogy durván ilyen 30 másodperce állítottam, hogy az legyen, amíg a képernyő pihenő állásba nem merül a végén, illetve én most ugye, ahogy mondtam, 2 óránkénti automatikus vérnyomásmérést állítottam be rajta, és így, ahogy én nézem, így egy ilyen 4-5 napot ki fog bírni az akkumulátorra, ami szerintem jónak mondható. Viszont, hogyha ezt leteszed 5 másodpercre, meg akár ritkább mérésre, akkor akár egyébként a hivatalos információ szerint, akár majdnem 2 hetet is kibír az akkumulátorra. Nagyon jó pofa, nagyon érdekes, viszont van egy fontos dolog, amit a vérnyomás mérésnél neked mindenféleképpen figyelembe kell venned.

Az óra figyelmeztet téged egy perc, illetve pár másodperccel, amikor mérnie kell. Elvileg most mindjárt 10 óra van, és elvileg 10 óra, akkor ennek az órának majd el kellene kezdeni mérni, hiszen be van állítva. És az, amire figyelned kell, hogy amikor mér az óra, akkor neked nem szabad így mozognod, és az a legjobb, hogyha a szíved magasságához így szépen fölteszed a kis kezedet, majdnem egy vonalba a szíveddel, és akkor ugye ekkor lesz a legpontosabb mérése, mert ha lóg a kezed, meg hogyha közben dolgozol, meg mozogsz, meg stb., akkor ugye lesz egy kis csalás, de hát ezt ugye tudjuk, hiszen hogy mikor elmegyünk a házi orvoshoz vérnyomásmérésre, ott is ugye mindig azt mondják, hogy ragd le a kezedet, pihenjél, lazítsd el magad, ne beszél, ne mozogjál, ha lehet, ne kölgél, stb. És egyébként magán a készüléken 2 darab gombunk van, ezzel tudsz menni így a menübe, kibe, illetve ugye a menü rendszeren belül is ezzel tudsz menni, és érintőképernyős. Most például pont arra figyelmeztetett az óra, hogy ideje vizet inni. Én azt mondom neki, hogy rendben, bár mondjuk most pont nem fogok vizet inni, de mindegy is. Most figyelmeztetett, hogy az írjak már egy pár kortyot, mert már megint beszélek egy perce, vagy pár perce, és akkor ezt itt elfelejti. Aztán, ami nagyon jó pofa ebben a kis applikációban, hogy ott tényleg mindent, a mozgásodat be tudod állítani, az alvás ciklusokat le tudod ellenőrizni. Én például most csináltam egy olyat valamelyik nap, ugye volt a Bárdi autónak egy kiállítása a Hung Expo-n, és ott egész dél sétálgattam, szépen beállítottam, hogy hát akkor most a mozgás az séta lesz, és egyrészt föl tehát rögzítette, hogy hány lépést tettem meg, hogy ez mindez hány kilométer, és másrészt pedig ugye a Google Maps-el van összekötve maga az applikáció, és azon belül még végig tudtam utalag nézni, hogy éppen merre jártam, hogy hol, meg mit csináltam, meg mikor álltam meg egy pár másodperc, vagy akár egy perc, és amikor te megállsz hosszabb időre, akkor nem az, hogy megszakítja, hanem csak pauze módba, tehát hogy ugye ilyen kis szüneteltetést eredményez, és most figyelmeztet, hogy mérni a vérnyomást, figyeljetek, 4 másodperc, maradjak nyugodtan. És mindjárt felfújja. Milyen hallottok ilyen búgó hangot? Én most ugye beszélek közben, meg mozgok közben, tehát ez nem lesz egy pontos mérés, de már érzem a csuklom, hogy elkezdi szorítani. És egyébként ugye egészen keményen rászorítja magát ezt a kis felfújható párnát a csuklóra, és akkor úgy méri, és egész hosszan méri, hallhatjátok, még mindig zúg, még mindig zúg, még mindig zúg. Közben mutatja, hogy hol tartunk, hány 100 vagy hány 10 mmHg-nál tartunk, hiszen abban mér, és akkor eddig most éppen elengedi, ilyenkor visszafújja, és már is kéri, hogy mekkora a te vérnyomásod, hogy ennyi per annyi, és az impulzus 75, meg ilyeneket, tehát mindent kiír, és ez mind rögzíti. És magának az órának egyébként az a neve, mert azt el is fejtettem ideig, még megemlítem nektek, de Value okos vérnyomásmérő óra. Keresetek rá nyugodtan a Value, és nyugodtan tényleg rá lehet keresni, itthon már elérhető, többek között majd leírásba beleírom, hogy a tesznek a leírásában, amit a teszteleken.hu oldalon olvashattak, ott majd elmondom, hogy hol lehet, itt a rádióban nem akarok ingyen reklámot csinálni, de magán a teszteleken.hu oldalon, a teszten, ott bizony szerepel majd minden, ami az órával kapcsolatosan fontos információ, paraméterek, hol lehet elérni, meg minden ilyesmi, most pedig szerintem mára ennyi, jön egy kis zene, és aztán hallgassátok tovább a rádiót, illetve iratkozzatok fel akár a rádión, akár itt a begurulva csatornának különböző média felületekre, közösségi média felületekre. Szervusztok!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Megtörtént az átadás átvétel a külügyminisztériumban. Szüléssel foglalkozó szervezetek hívják egyeztetésre Hegedűs Zsoltot. Antikorrupciós csúcs találkozót tartanak Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Orbán Anita külügyminiszter elfoglalta hivatalát és rögtön állománygyűlést tartott a minisztériumban. Orbán Anita szerint a külügyminisztérium önálló világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, közölt a miniszter. Személyes egyeztetést kért Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, hogy a szülészeti ellátás fejlesztésébe a nők és anyák szempontjai is beépülhessenek a tervezés legelejétől. A Más állapot a szülészetben szervezet tette közzé Facebook oldalán a közleményt, amelyet többek között a Császárvonal, az Emma Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület és az Ablak a Világra is aláírt. Abban bíznak, hogy az ellátással kapcsolatos párbeszéd többé nem szűkül a kormány, a MOK és a Szülészet és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium közötti diskurzusra. Hegedűs Zsolt úgy reagált, készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket, érintett közösségeket, az egyeztetések ütemezéséről értesíteni fogják őket. Budapesten rendezi meg első regionális antikorrupciós konferenciáját a világ korrupció ellenes intézményei tömörítő nemzetközi szervezet, derült ki az Integritás hatóság közleményéből. A közlemény szerint az esemény középpontjában hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása áll. A háromnapos budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupció ellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szerve képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Szent Ferenc Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont kapcsolattartási lehetőséget, akár rendkívüli látogatási kérelemmel a súlyos állapotú betegek esetében biztosítanak. A kórház hangsúlyozta, a járóbetegellátást, a szakrendelők a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
7: Nos, adó vagy nem adó, adó.
6: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó nevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Abbi Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
10: Engem ez így jó.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
11: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
12: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
11: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
13: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
12: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
14: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
12: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
15: Én kis csajok.

0: Kamu reklám.
1: Hányszor tudod a hetet kivonni a 83-ból, és mennyi marad?
2: Annyiszor tudom kivonni, ahányszor csak akarom, és mindig 76 marad.
0: Kamu reklámot hallottak. Szlogenek, szlengek, vokerok.

0: Kamu reklám.
1: Kell, hogy legyen valami az akupunktúrában. Végül is nem sok beteg sündisznót lát az ember.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
9: Te voltál már valaha szerelmes?
10: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
6: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
11: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
12: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
6: Az éjszaka tapintása.
13: Mi volt ez?
9: Egy csók.
6: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottam.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy csak nem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45, a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venni át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termék gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség, tette hozzá. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjenek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 15-én köszöntjük Szonya, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat. A Szonya görög eredetű női név, a Szófia orosz becézéséből önállósult. Becézése Szonyácska, Szona, Szonika, jeles viselői a névnek. Oroszlán Szonya, színésznő, valamint ön, kedves Szonya. Ezen a napon ünnepelnek még Zsófia nevű kedves hallgatóink is. A név jelentése bölcsesség, görög eredetű, a Szófia névből ered. A Zsófiákat köszönhetjük még május 15-én kívül, szeptember 17-én, április 30-án, valamint augusztus 1-én is. A Zsófia rendkívül gyors, éleseszű, találékony gondolkodású személyiség lehet. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsoci, Zsóka. Jeles viselői a névnek. Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író, újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, valamint ön, kedves Zsófia. Ezen a napon köszöntjük még Denissa, Dionízia, Döniz, Fürtike, Izaura, Izidor, Izóra, Izsák, János, Médea, Rupert, Szófia, valamint Upor nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 15-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1358. május 15-ével kezdünk, ekkor egy ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. A 15. századdal folytatjuk, 1440. május 15-én Erzsébet királyné a Visegrádról ellopatott koronával Székesfehérvárot Szécsi Dénes esztergomi érsekkel királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. Ismét egy századot ugrunk, 1567. május 15-én megszületett Claudio Giovanni Antonio Monteverdi olasz zeneszerző. Az 1607-ben bemutatott Orfeusz című szerzeményét az első operaként tartják számon, Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett, majd madrigálokat írt. 1590-től a mantulai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco katedrálisban, 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámaiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. Ismét egy századot lépünk előre, 1618. május 15-én járunk, ekkor Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. Szerinte a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a nap körül, amely egyik legjobb bizonyítéka a heliocentrikus világképnek. 1848-al folytatjuk. Május 15-én a márciusi forradalom után újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben, amely kikényszerítette az általános választójog és az új alkotmány ígéretét. Most maradunk még a 19. században, 1859. május 15-én megszületett Pierre Curie Nobel-díjas francia fizikus. Az 1903-as évi fizikai Nobel-díj egyik jutalmazottja volt, a radioaktivitás kutatása során ő és felesége Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. Még mindig maradunk a 19. században, 1891. május 15-én megszületett Mihail Bulgakov, orosz regényíró novellista, akinek főműve a Mester és Margarita című szatirikus filozófiai regény. 3 évet lépünk előre, 1894. május 15-én megszületett Catherine Ann Porter, amerikai írónő, a szerkezet és a karakterek bonyolult jellemének mesteri stilisztája. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Üzenet a Mózes 4. könyve 23-as fejezetéből.
1: Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne? Ígére olyat, amit nem teljesít.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: 2026. május 15-e péntek. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 20. verstől 23. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Elmélkedés. Jézus szavai egyaránt megrendítőek és vigasztalók. Nem kendőzi el a valóságot. Távozása, elmenetele miatt a tanítványokat sírás és szomorúság várja. A világ örül majd a kereszt látszólagos vereségének, miközben az Úr követői gyászolni fognak. De ez az öröm és szomorúság nem marad örökké így. Jézus megígéri, hogy a tanítványok bánata örömre fordul. Ez az evangéliumi mondat a keresztény remény alapja. Jézus nem ígér fájdalommentes életet, de biztosít minket afelől, hogy a szenvedés nem lesz értelmetlen. A kereszt nem a vég, hanem az örök élet kapuja. Az Istenbe vetett hit nem a szenvedés elkerülésében mutatkozik meg, hanem abban, hogy hisszük, minden fájdalmat Isten képes átformálni, azaz nem csak enyhíteni, hanem valóban átváltoztatni. A keresztény öröm tehát nem a nehézségek hiányát jelenti, hanem Isten jelenlétét a szenvedések közepette. Krisztus mély, szívből fakadó örömre hív, amely a sötétségben is ragyogni képes. Ez a húsvéti öröm. A sírás éjszakája után a hajnal világossága következik. A halálból új élet fakad. A veszteség után eljön az öröm ideje. A szakasz végén Jézus ezt mondja, azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ez az öröm beteljesedésének pillanata. Amikor már nincs szükség kérdésekre, mert az Úr jelenlétének fénye mindent megvilágít. Ezt az ígéretet éljük meg részben már most a földi életben, és teljességgel majd az örök életben. A keresztény ember nem menekül a szenvedés elől, hanem átadja azt Istennek, aki képes azt örömre változtatni. Uram Jézus, te megígérted, hogy szomorúságunk örömre fordul. Köszönöm, hogy nem hitegetsz, hanem igazat szólsz, és a szenvedések által is az örömbe vezetsz. Segíts, hogy a nehézségek idején is bízzak benned, és higgyem, hogy semmi sem történik értelmetlenül, ha veled élek. Add, hogy szívem nyitott legyen a húsvéti örömre, még ha könnyek között is. És amikor majd eljön a nap, amikor téged teljes fényedben láthatlak, ne legyen több kérdésem, hanem csak örömmel dicsérjelek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az égett testfelszín nagyságának megállapításakor a fej egy-egy felső végtag, a törzs elülső felszínének a fele, a háti felszín fele, egy-egy alsó végtag fele számít a test felület 9%-ának? Gyermekek esetében az eltérő testarányok miatt módosulnak az értékek. 5%-nál nagyobb égésnél

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Most egy olyan ételt hoztam önöknek, ami hús nélkül készíthető, körte sajttal rakva. A hozzávalók 4 személyre: 60 deka körte, 30-40 deka ementáli sajt, 20 deka dióbél, 4 egész tojás, 2 deci tejföl, 1 deci tejszín, 1 csipetnyi fahéj, 1 evőkanál szegfűszeg, 3 evőkanálnyi cukor, 1 citromleve, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál zsemlemorzsa és ízlés szerint só. A körtét meghámozzuk, a magházát kiszedjük és egyforma vastagságú cikkekre vágjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Beletesszük a szegfűszeget, a fahéjat, a sót, a cukrot és a citromlevét, majd egyszer felforraljuk. Ezután lecsöpögtetjük, kiszedjük belőle a szegfűszeget és melegen tartjuk. A dióbelet kissé lepirítjuk egy serpenyőben. Hőálló üvegedény kivajazzuk, meghintjük zsemlemorzsával, pikkelyszerűen rétegezzük a körtét és a sajtszeleteket, majd megszórjuk darabosra vágott pörköldióval. Simára keverjük a tojást a tejföllel és a tejszínnel, kissé megsózzuk, majd a sajtos körtére öntjük. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 15-20 percig sütjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalakulni, menjetek ki a busztal!
2: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
3: Tartóztattak egy gyermek pornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA a bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget, gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
13: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
13: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.